A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Nyílnak az ügynökakták, 9 betörés, 17 milliós kár, ünneplik a macskafogót, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Hamarosan hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal. A honlapra az egykori magyarországi állambiztonsági hivatalok iratai két lépésben kerülnek fel. A keresés korlátozásoktól mentes lesz, és azt regisztrációhoz sem kötik. Hűtlen kezelés miatt hallgatták ki Hankó Balázs korábbi minisztert. A politikust hétfőn vették őrizetbe az NKA ügy miatt. Az ügyészség szerint vezetése alatt több mint 1000-szer használták fel szabálytalanul a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos vagyonát. A gyanú szerint a pénz egy részét a választási kampány költségeire fordították, illetve személyes célokra használták. Hankó Balázs panaszt tett az őrizetbevétel és a gyanúsítás miatt is. A Fidesz szerint a korábbi miniszter politikai fogoly és nem adja vissza a mandátumát. Megsemmisítette az Alkotmánybíróság a tényleges életfogytiglanhoz kapcsolódó kötelező kegyelmi eljárás szabályait. A testület szerint azok nem tartalmazzák a szükséges garanciákat. Azt írták, ugyanakkor a tényleges életfogytiglanra ítéltek büntetésének felülvizsgálatát továbbra is biztosítani kell megfelelő eljárás mellett. Az új szabályok kidolgozása a jogalkotó feladata lesz. A fővárosban 9 lakásbetörést végrehajtó bűnbanda került kézre. A grúz és bolgár állampolgárok alkotta, ukrán rendszámú autóval portyázó csapatra Budapesten csaptak le a rendőrök. A bűncselekményekkel csaknem 17 millió forintos kárt okoztak az elkövetők, akik nem voltak túlválogatósak a rabláskor. Vittek mindent, amit találtak, műszaki cikkeket, ékszereket, órákat és készpénzt. 40 éves a macskafogó. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilm nézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mondta rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
2: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik.
1: Egész héten kitart a vénasszonyok nyara. Ma is derűs időben van részünk, olykor megélénkül a szél. 25-26 fokig melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk. Elsősorban a Dunántúlon lesz erős a légmozgás. A délutáni órákban 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken és szombaton száraz, derült időben bízhatunk, az eső elkerül bennünket. Jó ír az allergiásoknak, hogy véget ért a parlagfűszezon csúcsidőszaka.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Kínai egyetemi delegációt fogadott a Dunaújvárosi Egyetem. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kínai egyetemi delegációt fogadott a Dunaújvárosi Egyetem. Hogy áttekintsék a két intézmény már meglévő együttműködését,

0: egyeztessenek annak további bővítéséről. A megbeszélések középpontjában az oktatási és hallgatói mobilitási lehetőségek álltak. A felek többek között a hosszabb távú, egy-két szemeszteres hallgatói csereprogramokról, a mesterszakos továbbtanulás lehetőségeiről, valamint egy 3 plusz 1 rendszerű mérnök informatikus képzés kialakításáról is tárgyaltak. A program szerint ez utóbbi olyan képzési forma lehetne, amelyben a tanulók tanulmányaik egy részét Dunaújváros Egyetemen, másik részét pedig a kínai partner intézményben teljesíthetnék. A találkozón a kutatási együttműködések bővítésének lehetőségeiről is beszéltek, írja Duna Online. Újabb termék visszahívásról osztott meg közleményt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Egy Osamban kapható füstölt, sült sonkában lisztéria baktériumi jelenlétét mutatták ki. A hatóság közlése szerint az MH Magyarország Kft. Kezdeményezte a Nívó füstölt, sült sonka 90 g-os kiszerelésének visszahívását Fejér vármegyében is. Nem sikerült megállapodni a Székesfehérvár önkormányzatának a brit-olasz Racing Ltd-vel, miután a pályázó nem tudta bemutatni a vállalt bankgaranciát. A Videóton értékesítésére ezért újabb pályázatot írhatnak ki, jelentette be közösségi oldalán Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A városvezető szerint olyan pályázóval nem köthetnek szerződést, amely a pályázatban tett vállalását a szerződéskötésig nem tudta teljesíteni. Október 1-én a zene világnapját ünneplik világszerte, így Dunaújvárosban is több programmal készülnek a helyi művészeti iskolák. A jeles naphoz a Wesley de Capo alapfokú művészeti iskola és a Sándor Frigyes zeneiskola növendékei és tanárai is csatlakoznak, hogy koncertekkel és közösségi programokkal hozzák közelebb a muzsikát a városlakókhoz. Remek eredménnyel térhetett haza Dorogról a DKS-e fiatal birkozója Kasszala Máté. Mindössze 15 évesen indult el az U17-es korosztály kötött fogású országos bajnokságán, ahol 3 győzelemmel bronzérmet szerzett. A DKS-e számára nem indult szerencsésen a verseny, ugyanis a csapat 3 versenyzője sérülés miatt nem tudott részt venni a megmérettetésen. Fekete Csaba és Fierpass András viszont ott lehetett a mezőnyben, ám mindketten nagyot küzdöttek, de ezúttal nem sikerült pontszerző helyen zárniuk. További részletek a Duna Online oldalán. Nagyszerűen szerepeltek a DKS-e tornászai a hétvégén rendezett mesterfokú bajnokságon. A Dunaújvárosi Klub képviseletében Mayer Gréta tarolt 3 aranyéremmel és 1 ezüsttel zárt, de a dobogó tetejére állhatott Cifra Bettina, Lili is és Kovács Regina is érmekkel zárt. Az egyéni összetett elsőség után Mayer Gréta duplázott, Trenka János tanítványa ugráson és gerendán lett első. Klubtársa Cifra Bettina Lili a felemás korlátot nyerte meg, itt Mayer ezüstérmet szerzett, Kovács Regina 6. lett, utóbbi talajon pedig bronzérmet szerzett, írja Feol. Rangos szakmai elismeréseket vehettek át a Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórház munkatársai a 14. Fejér vármegyei szakdolgozói napon. A rendezvényt Móron tartották, ahol a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara ünnepi programján a tudományos előadások mellett több díjat és elismerést is átadtak hosszú időn át végzett áldozatos és elhivatott egészségügyi munkáért. A Szent Pantaleon Kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint az intézmény több dolgozóját is kitüntették. Aranylámpás díjat kapott dr. Juhászné Bordács Veronika, a kórház nyugalmazott vezető, ápolója, elismerő oklevélben részesült, Fodorné Jassó Nikolett, az általános sebészeti osztály ápolója, valamint Balázs Istvánné, a belgyógyászati összevont osztály ápolója, írja a Duna Online. Ismét benépesült a Barátságháza, végére ért a 3. éve futó felújítás. A Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat több mint 120 szakembere érkezett meg, akik a megye ellátottainak nagyobb részét, vagyis több mint 10 000 különleges figyelmet és bánásmódot igénylő gyermeket kezelnek itt. Az energiahatékonyság mellett fontos szempont volt, hogy a tetőtérben komplett átalakítással irodák, tárgyalók és irattárak legyenek. Az egyik cél ugyanis az volt, hogy a Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat összes tagintézménye a város különböző pontjairól egy helyre kerülhessen. Idénre ez a közös projekt megvalósult, írja Feol. Levonultak a területről a felújítást végző szakemberek, és ismét az orvosoki a székesfehérvári épület. Szeptember 28-án megújult környezetbe költözhettek vissza a Széchenyi utcai rendelő munkatársai, A lakótelep alsó szintjén található intézményt július 1-től lezárták, az ideiglenes ellátást a Seregélyesi úton oldották meg, számolt be a FEOL. Fejér megye egyik legromantikusabb helyszíne ismét tök jó programokat kínálta, a tök faragástól kezdve a szüreti sokadalom felvonulásán át a táncházig, minden volt a tök jó hét nyitó hétvégén. Martonvásáronin már 5. alkalommal rendezik meg az ingyenes tökfesztivált, a fellépők mellett számos érdekesség és látványosság is várta a kilátogatókat, a családok igazi halloweeni hangulatba kerülhettek, fotózkodhattak a Brunswick Beethoven kulturális központ sarkán a faragott töklámpásokkal, valamint a Brunswick kastély kertjében található tök installációkkal is, írja a FEOL. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő szervezetek számára. A támogatásokból itt Fejér megyében is segítő és terápiás kutyák kiképzését, a szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint új szakmai programok elindítását finanszírozzák. A pályázatokat október 26-ig lehet benyújtani. A részletek a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján olvasható. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy tovább gyorsult a népességfogyás, idén augusztusban csak nem 7,5%-kal kevesebb gyermek született, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Augusztusban csak nem 6000 gyermek született, míg több mint 9000-en haltak meg. Az adatokból az is kiderül, idén január és augusztus között csak nem 35000-rel több magyar halt meg, mint amennyi született. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, itt Fejér megyében sem. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akinek ideiglenes diákigazolványa van, az a személy azonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is. Elindul a várólista csökkentési program itt Fejér megyében is. 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és tért protézis, illetve a szürkehályom műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és a szakdolgozók kapják meg. Innen Fejér megyéből is. Több nagyáruházlánc is csatlakozott a Nébih élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezéséhez. A héten kezdődő akcióban minden online rendelés mellé a Nébih maradékmentésre buzdító hűtőmágnesét is megkapják a vásárlók, emlékeztetőül a takarékoskodás fontosságára. Idehaza átlagosan több mint 200 kg élelmiszert dob ki évente egy 4-tagú család. Ennek több mint egyharmada azonban több gondoskodással, például a lejárati dátumok figyelésével elkerülhető lenne. A meteorológusok szerint száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk a térségben. Napközben többfelé lesz élénk a keleti-dél-keleti szél. Kora reggel 11, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok a hét közepén, na és szeptember utolsó napján. 30-a van, szerda, sok boldogságot kívánok a névnapos jeromosoknak, és Isten éltesse szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Robin Rez, előtte még a Unik, most pedig Király Viktor jön a szólóval. 0620 55 55 155, telefon SMS Viber.
1: Messze

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt az első őszi hónap utolsó napján. Szeptember 30-a van, Jeromos napja, az évből még 92 nap van hátra, és például 1452-ben a mai napon jelent meg az első nyomtatott könyv, Johannes Gutenberg Bibliája. A jó után rossz, legalábbis rossz szokások. Ez a címe Ed Sheeran dalának, jön a Bad Habits. A Besten, jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék!

0: FM, a legjobb zenék folytatódik, az indián nyár 23-27 fokkal. Holnap lehetnek ugyan fátyol felhők az égen, és még pénteken is némi felhő fölbukkanhat, de csapadék ezekből nem várható. Ezek a jó hírek, és jönnek még frissek pillanatokon belül. Mindjárt 6:30, a hír összefoglaló után Justin Timberlake dalát indítom majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Az oktatási, azaz OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérlethez. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit halljál. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, vagyis OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, Dunaújvárosban sem. Az erre vonatkozó türelmi idő a 2025-26-os tanév végén, vagyis június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személy azonosítása alkalmas, igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Levonultak a területről a felújítást végző szakemberek, és ismét az orvosoké a székesfehérvári épület. Szeptember 28-án megújult környezetbe költözhettek vissza a Széchenyi utcai rendelő munkatársai. A lakótelep alsó szintjén található intézményt július 1-től lezárták, az ideiglenes ellátást a Seregélyesi úton oldották meg, számolt be a FEOL. Fejér megye egyik legromantikusabb helyszíne ismét tök jó programokat kínálta, a tökfaragástól kezdve a szüreti sokadalom felvonulásán át a táncházig, minden volt a tök jó hét nyitó hétvégén. Martonvásáron már 5. alkalommal rendezik meg az ingyenes tökfesztivált. A fellépők mellett számos érdekesség és látványosság is várta a kilátogatókat. A családok igazi halloweeni hangulatba kerülhettek, fotózkodhattak a Brunswick Beethoven kulturális központ sarkán a faragott töklámpásokkal, valamint a Brunswick kastély kertében található tök installációkkal is, írja a FEOL. A TET mese pályázatra várják november 11-ig a természettudományok iránt érdeklődő Fejér vármegyei diákok alkotásait is, akik 3 korcsoportban egyénileg vagy 2 fős csapatokban nevezhetnek, munkájukat pedig mentor is segítheti. A pályázók olyan magyar nyelvű mesével vagy prózai művel nevezhetnek, amelyben a természettudományos gondolatok, kérdések és összefüggések a történet szerves részévé válnak. A pályaművek a környezet, a természetismeret, a földrajz, a biológia, a fizika és a kémia területéhez egyaránt kapcsolódhatnak. A pályázaton az általános iskolások 3. osztálytól, valamint középiskolai és középfokú szakképzésben résztvevő diákok is indulhatnak. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Napközben többfelé megélénkülhet majd a keleti eszél. Reggel 8 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, délután 22-26 fokot mérhetünk.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kínai egyetemi delegációt fogadott a Dunaújvárosi Egyetem. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kínai egyetemi delegációt fogadott a Dunaújvárosi Egyetem, hogy áttekintsék a két intézmény már meglévő együttműködését, és egyeztessenek annak további bővítéséről. A megbeszélések középpontjában az oktatási és hallgatói mobilitási lehetőségek álltak. A felek többek között a hosszabb távú 1-2 szemeszteres hallgatói csereprogramokról, a mesterszakos továbbtanulás lehetőségeiről, valamint egy 3+1 rendszerű mérnök-informatikus képzés kialakításáról is tárgyaltak. A program szerint ez utóbbi olyan képzési forma lehetne, amelyben a tanulók tanulmányaik egy részét Dunaújváros Egyetemen, másik részét pedig a kínai partner intézményben teljesíthetnék. A találkozón a kutatási együttműködések bővítésének lehetőségeiről is beszéltek, írja Duna Online. Nem sikerült megállapodni a Székesfehérvár önkormányzatának a brit-olasz Racing Ltd-vel, miután a pályázó nem tudta bemutatni a vállalt bank garanciát. A videótón értékesítésére ezért újabb pályázatot írhatnak ki, jelentette be közösségi oldalán Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A városvezető szerint olyan pályázóval nem köthetnek szerződést, amely a pályázatban tett vállalását a szerződéskötésig nem tudta teljesíteni. Október 1-én a zene világnapját ünneplik világszerte, így Dunaújvárosban is több programmal készülnek a helyi művészeti iskolák. A jeles naphoz a Wesley de Capo alapfokú művészeti iskola és a Sándor Frigyes zeneiskola növendékei és tanárai is csatlakoznak, hogy koncertekkel és közösségi programokkal hozzák közelebb a muzsikát a városlakókhoz. Remek eredménnyel térhetett haza Torogról a DKS-e fiatal birkozója Kasszala Máté. Mindössze 15 évesen indult el az U17-es korosztály kötött fogású országos bajnokságán, ahol 3 győzelemmel bronzérmet szerzett. A DKS-e számára nem indult szerencsésen a verseny, ugyanis a csapat 3 versenyzője sérülés miatt nem tudott részt venni a megmérettetésen. Fekete Csaba és Fierpass András viszont ott lehetett a mezőnyben, ám mindketten nagyot küzdöttek, de ezúttal nem sikerült pontszerző helyen zárniuk. További részletek a Duna Online oldalán. További 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot, itt Fejér megyében is. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkentése miatt módosította az év elején indított programot, így összesen mintegy 57 ezer pályázó juthat támogatással energiatárolókhoz. A meteorológusok szerint száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk a térségben. Napközben többfelé lesz élénk a keleti-dél-keleti szél. Kora reggel 11, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Rest FM, a legjobb zenék. Száraz, szinte mindenhol zavartalan napsütéses idővel búcsúzik szeptember. A kora reggeli órákban helyenként pára köd képződhet. 1-12 fok között van, odakint 23-27 fok között alakul a maximum. Aztán holnap és holnap után már nem lesz annyira zavartalan a napsütés, némi gomoly felhő, fátyol felhő szűrheti a napot, de csapadék nem valószínű, és marad a 22-26 fok közötti indián nyár. Közben pedig jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Eminem dala, a Lose Yourself a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM. A legjobb zenék. If you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted in one moment, but you capture it.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, úgyhogy sort kerítünk a legfrissebb hírösszefoglalóra, aztán dübörög a ház a Bieberstől.
2: Dübörög a lábunktól a föld, dübörög a hangunktól a ház, ahogyan a tét most házik
1: el, szíveden... És DJ Jazzy Jeffektől is. Boom, shake the room! Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal_liget.hu.
5: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
6: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
7: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es! És 2000-es évek felejthetetlen.

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejtetetlen.

0: Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Kínai egyetemi delegációt fogadott a Dunaújvárosi Egyetem. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kínai egyetemi delegációt fogadott a Dunaújvárosi Egyetem, hogy áttekintsék a két intézmény már meglévő együttműködését, és egyeztessenek annak további bővítéséről. A megbeszélések középpontjában az oktatási és hallgatói mobilitási lehetőségek álltak. A felek többek között a hosszabb távú, egy-két szemeszteres hallgatói csereprogramokról, a mesterszakos továbbtanulás lehetőségeiről, valamint egy 3+1 rendszerű mérnök-informatikus képzés kialakításáról is tárgyaltak. A program szerint ez utóbbi olyan képzési forma lehetne, amelyben a tanulók tanulmányaik egy részét Dunaújváros Egyetemen, másik részét pedig a kínai partner intézményben teljesíthetnék. A találkozón a kutatási együttműködések bővítésének lehetőségeiről is beszéltek, írja Duna Online. Újabb termék visszahívásról osztott meg közleményt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Egy Osamban kapható füstölt, sült sonkában lisztéria baktériumi jelenlétét mutatták ki. A hatóság közlése szerint az MH Magyarország Kft. Kezdeményezte a Nívó füstölt, sült sonka 90 g-os kiszerelésének visszahívását Fehérvár megyében is. Nem sikerült megállapodni a Székesfehérvár önkormányzatának a brit-olasz Racing Ltd-vel, miután a pályázó nem tudta bemutatni a vállalt bankgaranciát. A Videóton értékesítésére ezért újabb pályázatot írhatnak ki, jelentette be közösségi oldalán Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A városvezető szerint olyan pályázóval nem köthetnek szerződést, amely a pályázatban tett vállalását a szerződéskötésig nem tudta teljesíteni. Október 1-én a zene világnapját ünneplik világszerte, így Dunaújvárosban is több programmal készülnek a helyi művészeti iskolák. A jeles naphoz a Wesley de Capo alapfokú művészeti iskola és a Sándor Frigyes zeneiskola növendékei és tanárai is csatlakoznak, hogy koncertekkel és közösségi programokkal hozzák közelebb a muzsikát a városlakókhoz. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor itt Fejér megyében sem. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akinek ideiglenes diákigazolványa van, az a személy azonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is. A meteorológusok szerint száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk a térségben. Napközben többfelé lesz élénk a keleti-dél-keleti szél. Kora reggel 11, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember finisében, 30-a szerda van, Jeromos napja, sok boldogságot az ünnepelteknek. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Nem sokára az OMC és a How Bizarre, most pedig Whitney Houston és George Michael duettje jön, az If I Told You That. A dugó, baleset van valahol, várom az infót.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Szeptember 30-án, azon a napon, amelyen 167 évvel ezelőtt megszületett Benedek Elek újságíró, meseíró, ezért a mai nap a népmese napja Magyarországon. És nem csak a népmesékben, de az éterben is lesznek hősök hamarosan. Jön a Maradok Bent, de csak 4 jó után, Because of You a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, zavartalan napsütéssel, már-már nyárias idővel búcsúzik szeptember. 23-27 fokra készülhetünk ma, a reggel viszont ma is hűvösebb. Részletek az időjárásról és friss információk a hírekben, amelyet majd Aswad Dala, a Shine követ mindjárt. Rögtön 7:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Az oktatási, azaz OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérlethez. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei hallják. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, vagyis OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, Dunaújvárosban sem. Az erre vonatkozó türelmi idő a 2025-26 és tanév végén, vagyis június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személy azonosítása alkalmas, igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Levonultak a területről a felújítást végző szakemberek, és ismét az orvosoké a székesfehérvári épület. Szeptember 28-án megújult környezetbe költözhettek vissza a Széchenyi utcai rendelő munkatársai. A lakótelep alsó szintjén található intézményt július 1-től lezárták. Az ideiglenes ellátást a Seregélyesi úton oldották meg, számolt be a FEOL. Fejér megye egyik legromantikusabb helyszíne ismét tök jó programokat kínálta. A tökfaragástól kezdve a szüreti sokadalom felvonulásán át a táncházig minden volt a tök jó hét nyitó hétvégéjén. Martonvásáron már 5. alkalommal rendezik meg az ingyenes tökfesztivált. A fellépők mellett számos érdekesség és látványosság is várta a kilátogatókat. A családok igazi halloweeni hangulatba kerülhettek. Fotózkodhattak a Brunswick Beethoven kulturális központ sarkán a faragott töklámpásokkal, valamint a Brunswick kastély kertében található tök installációkkal is, írja a FEOL. A TET mese pályázatra várják november 11-ig a természettudományok iránt érdeklődő Fejér vármegyei diákok alkotásait is, akik 3 korcsoportban egyénileg vagy 2 fős csapatokban nevezhetnek, munkájukat pedig mentor is segítheti. A pályázók olyan magyar nyelvű mesével vagy prózai művel nevezhetnek, amelyben a természettudományos gondolatok, kérdések és összefüggések a történet szerves részévé válnak. A pályaművek a környezet, a természetismeret, a földrajz, a biológia, a fizika és a kémia területéhez egyaránt kapcsolódhatnak. A pályázaton az általános iskolások 3. osztálytól, valamint középiskolai és középfokú szakképzésben résztvevő diákok is indulhatnak. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Napközben többfelé megélénkülhet majd a keleti eszél. Reggel 8 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, délután 22-26 fokot mérhetünk.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kínai egyetemi delegációt fogadott a Dunaújvárosi Egyetem. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kínai egyetemi delegációt fogadott a Dunaújvárosi Egyetem, hogy áttekintsék a két intézmény már meglévő együttműködését, és egyeztessenek annak további bővítéséről. A megbeszélések középpontjában az oktatási és hallgatói mobilitási lehetőségek álltak. A felek többek között a hosszabb távú 1-2 szemeszteres hallgatói csereprogramokról, a mesterszakos továbbtanulás lehetőségeiről, valamint egy 3+1 rendszerű mérnök-informatikus képzés kialakításáról is tárgyaltak. A program szerint ez utóbbi olyan képzési forma lehetne, amelyben a tanulók tanulmányaik egy részét Dunaújváros Egyetemen, másik részét pedig a kínai partner intézményben teljesíthetnék. A találkozón a kutatási együttműködések bővítésének lehetőségeiről is beszéltek, írja Duna Online. Október 1-én a zene világnapját ünneplik világszerte, így Dunaújvárosban is több programmal készülnek a helyi művészeti iskolák. a jeles naphoz a Wesley de Capo alapfokú művészetiskola és a Sándor Frigyes zeneiskola növendékei és tanárai is csatlakoznak, hogy koncertekkel és közösségi programokkal hozzák közelebb a muzsikát a városlakókhoz. Remek eredménnyel térhetett haza Dorogról a DKS-e fiatal birkozója Kasszala Máté. Mindössze 15 évesen indult el az U17-es korosztály kötött fogású országos bajnokságán, ahol 3 győzelemmel bronzérmet szerzett. A DKS-e számára nem indult szerencsésre a verseny, ugyanis a csapat 3 versenyzője sérülés miatt nem tudott részt venni a megmérettetésen. Fekete Csaba és Fierpass András viszont ott lehetett a mezőnyben, ám mindketten nagyot küzdöttek, de ezúttal nem sikerült pontszerző helyen zárniuk. További részletek a Duna Online oldalán. Újabb termék visszahívástól osztott meg közleményt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Egy Osamban kapható füstölt, sült sonkában lisztéria baktériumi jelenlétét mutatták ki. A hatóság közlése szerint az MH Magyarország Kft. Kezdeményezte a Nívó füstölt, sült sonka 90 g-os kiszerelésének visszahívását Fejérvár megyében is. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő szervezetek számára. A támogatásokból itt Fejér megyében is segítő és terápiás kutyák kiképzését, a szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint új szakmai programok elindítását finanszírozzák. A pályázatokat október 26-ig lehet benyújtani. A részletek a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján olvasható. A meteorológusok szerint száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk a térségben. Napközben többfelé lesz élénk a keleti-dél-keleti szél. Kora reggel 11, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember utolsó napján, 30-a szerda van. Sok boldogságot a jeromosoknak, és istenetesen a szülinaposokat is. 167 éve ezen a napon született Benedek Elek, író, meseíró, újságíró. Ezért a mai nap a népmese napja Magyarországon. 66 évvel ezelőtt ezen a napon először mutatták be a Flintstones-t, azaz Frédi és Bénit, ahogyan mi ismerjük gyerekkorunkból, az első főműsoridőben sugárzott rajzfilmet. Flintstones, 1964-ben a mai napon született Monica Bellucci, olasz modell, színésznő, a 90-es évek egyik legnagyobb európai szexszimbóluma. Olyan filmek sztárja, mint a Malena, a Passió, de láthattuk a Matrix második és harmadik részében is. 1984-ben ezen a napon született Keisha Buchanan, énekes, a brit Sugar Babes tagja. És 30 éve ezen a napon született Max Verstappen, holland autóversenyző, Forma 1-es pilóta. Kedves ünnepeltek, még egyszer sok boldogságot mindenkinek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat, baleset történt sajnos az M0-áson, az M1-es felé a Nagy-Duna híd előtt, az M55-ösnél van a sorvége, óriási a dugó, tehát szerencsétlen porú járt autósoknak nem annyira, a többieknek viszont remélhetőleg csodás ez a nap. It's a beautiful day! Na és persze azoknak sem az, akik a dugóban csücsülnek kitartást. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Nosztalgia a Cosmix-al is, kis világ.
2: Valahol benned én, egy kis világ, ahol minden szép és jó talán.
1: Rögtön 8 óra, a friss hírek után folytatjuk. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal_liget.hu.
5: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
6: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
7: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es! És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden

0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Kínai egyetemi delegációt fogadott a Dunaújvárosi Egyetem. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kínai egyetemi delegációt fogadott a Dunaújvárosi Egyetem, hogy áttekintsék a két intézmény már meglévő együttműködését, és egyeztessenek annak további bővítéséről. A megbeszélések középpontjában az oktatási és hallgatói mobilitási lehetőségek álltak. A felek többek között a hosszabb távú, egy-két szemeszteres hallgatói csereprogramokról, a mesterszakos továbbtanulás lehetőségeiről, valamint egy 3+1 rendszerű mérnök-informatikus képzés kialakításáról is tárgyaltak. A program szerint ez utóbbi olyan képzési forma lehetne, amelyben a tanulók tanulmányaik egy részét Dunaújvárosi Egyetemen, másik részét pedig a kínai partner intézményben teljesíthetnék. A találkozón a kutatási együttműködések bővítésének lehetőségeiről is beszéltek, írja a Duna Online. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő szervezetek számára. A támogatásokból itt Fejér megyében is segítő és terápiás kutyák kiképzését, a szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint új szakmai programok elindítását finanszírozzák. A pályázatokat október 26-áig lehet benyújtani. A részletek a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján olvasható. Jóha tudják a Fejér megyeiek is, hogy tovább gyorsult a népességfogyás, idén augusztusban csak nem 7,5%-kal kevesebb gyermek született, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Augusztusban csak nem 6000 gyermek született, míg több mint 9000-en haltak meg. Az adatokból az is kiderül, idén január és augusztus között csak nem 35000-rel több magyar halt meg, mint amennyi született. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, itt Fejér megyében sem. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akinek ideiglenes diákigazolványa van, az a személy azonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is. További 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot, itt Fejér megyében is. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkentése miatt módosította az év elején indított programot, így összesen mintegy 57 ezer pályázó juthat támogatással energiatárolókhoz. A meteorológusok szerint száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk a térségben. Napközben többfelé lesz élénk a keleti-dél-keleti szél. Kora reggel 11, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen sláger.
2: Három testvér és unokatesójuk, Caleb, Jared, Matthew és Nathan alkotják az amerikai Kings of Leon-t. 2008-as Use Somebody című dalukat indítom, amely 2010-ben 3 Grammy-díjat is nyert. Jó reggelt, jó utat, jó munkát, 5 perccel múlt 8 óra. Szeptember 30-a van, vége tehát az utolsó őszi hónapnak. Járomosok, szülinaposok, sok boldogságot.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Michael Bublé, It's a Beautiful Day című dalával megy tovább a szerda reggel. Ez egy gyönyörű nap, mondja a dal címe, nem annyira az az M0-áson Pécelnél, ott, ahol mindkét oldalon elfogy a harmadik sávna, ott ma reggel is gondot okoz a besorolás. Nagyobb a tumultus, illetve ugyanez a helyzet az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt, ahol aszfaltozás miatt 4-5 kilométeres a torlódás. De amúgy tényleg egy gyönyörű nappal búcsúzik szeptember, 22-27 fok, igazi indián nyár, úgyhogy jöjjön az aláfestő zene hozzá, Michael Bublétól, tehát a Besten.

0: Rest FM, a legjobb zenék. Folytatódik az indián nyár, viszont egyre nagyobb a napi hőingás, akár 20-25 fok is lehet, míg reggel a leghidegebb helyeken alig van fagypont fölött 1-2 fok körül. A hőmérséklet addig a napsütés hatására gyorsan melegszik a levegő, és délután például ma is 22-27 fokos már-már nyárias időre kell készülnünk. Fontos a réteges öltözködés, reggel még kellhet pulóver, akár jacky is, délutánra pedig ez tulajdonképpen fölöslegesé válik. Részletes időjárás jelentés a hírek végén rögtön 8:30, a következő fél óra a KLF felindul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Az oktatási, azaz OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérlethez. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei hallják. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, vagyis OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, Dunaújvárosban sem. Az erre vonatkozó türelmi idő a 2025-26 és tanév végén, vagyis június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személy azonosítása alkalmas, igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Levonultak a területről a felújítást végző szakemberek, és ismét az orvosoké a székesfehérvári épület. Szeptember 28-án megújult környezetbe költözhettek vissza a Széchenyi utcai rendelő munkatársai. A lakótelep alsó szintjén található intézményt július 1-től lezárták. Az ideiglenes ellátást a Seregélyesi úton oldották meg, számolt be a FEOL. Fejér megye egyik legromantikusabb helyszíne ismét tök jó programokat kínálta. A tökfaragástól kezdve a szüreti sokadalom felvonulásán át a táncházig minden volt a tök jó hét nyitó hétvégéjén. Martonvásáron már 5. alkalommal rendezik meg az ingyenes tökfesztivált. A fellépők mellett számos érdekesség és látványosság is várta a kilátogatókat. A családok igazi halloweeni hangulatba kerülhettek, fotózkodhattak a Brunswick Beethoven kulturális központ sarkán a faragott töklámpásokkal, valamint a Brunswick kastély kertében található tök installációkkal is, írja a FEOL. A TET mese pályázatra várják november 11-ig a természettudományok iránt érdeklődő Fejér vármegyei diákok alkotásait is, akik 3 korcsoportban egyénileg vagy 2 fős csapatokban nevezhetnek, munkájukat pedig mentor is segítheti. A pályázók olyan magyar nyelvű mesével vagy prózai művel nevezhetnek, amelyben a természettudományos gondolatok, kérdések és összefüggések a történet szerves részévé válnak. A pályaművek a környezet, a természetismeret, a földrajz, a biológia, a fizika és a kémia területéhez egyaránt kapcsolódhatnak. A pályázaton az általános iskolások 3. osztálytól, valamint középiskolai és középfokú szakképzésben résztvevő diákok is indulhatnak. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Napközben többfelé megélénkülhet majd a keleti eszél. Reggel 8 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, délután 22-26 fokot mérhetünk.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kínai egyetemi delegációt fogadott a Dunaújvárosi Egyetem. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kínai egyetemi delegációt fogadott a Dunaújvárosi Egyetem, hogy áttekintsék a két intézmény már meglévő együttműködését, és egyeztessenek annak további bővítéséről. A megbeszélések középpontjában az oktatási és hallgatói mobilitási lehetőségek álltak. A felek többek között a hosszabb távú 1-2 szemeszteres hallgatói csereprogramokról, a mesterszakos továbbtanulás lehetőségeiről, valamint egy 3+1 rendszerű mérnök-informatikus képzés kialakításáról is tárgyaltak. A program szerint ez utóbbi olyan képzési forma lehetne, amelyben a tanulók tanulmányaik egy részét Dunaújváros Egyetemen, másik részét pedig a kínai partner intézményben teljesíthetnék. A találkozón a kutatási együttműködések bővítésének lehetőségeiről is beszéltek, írja Duna Online. Október 1-én a zene világnapját ünneplik világszerte, így Dunaújvárosban is több programmal készülnek a helyi művészeti iskolák. A jeles naphoz a Wesley de Capo alapfokú művészeti iskola és a Sándor Frigyes zeneiskola növendékei és tanárai is csatlakoznak, hogy koncertekkel és közösségi programokkal hozzák közelebb a muzsikát a városlakókhoz. Remek eredménnyel térhetett haza Dorogról a DKS fiatal birkozója Kasszala Máté. Mindössze 15 évesen indult el az U17-es korosztály kötött fogású országos bajnokságán, ahol 3 győzelemmel bronzérmet szerzett. A DKS számára nem indult szerencsésen a verseny, ugyanis a csapat 3 versenyzője sérülés miatt nem tudott részt venni a megmérettetésen. Fekete Csaba és Fierpass András viszont ott lehetett a mezőnyben, ám mindketten nagyot küzdöttek, de ezúttal nem sikerült pontszerző helyen zárniuk. További részletek a Duna Online oldalán. Nem sikerült megállapodni a Székesfehérvár önkormányzatának a brit-olasz Racing Ltd-vel, miután a pályázó nem tudta bemutatni a vállalt bank garanciát. A Videóton értékesítésére ezért újabb pályázatot írhatnak ki, jelentette be közösségi oldalán Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A városvezető szerint olyan pályázóval nem köthetnek szerződést, amely a pályázatban tett vállalását a szerződéskötésig nem tudta teljesíteni. További 15 000 család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot, itt Fejér megyében is. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkentése miatt módosította az év elején indított programot, így összesen mintegy 57 000 pályázó juthat támogatással energiatárolókhoz. A meteorológusok szerint száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk a térségben. Napközben többfelé lesz élénk a keleti-dél-keleti szél. Kora reggel 11, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. Jön a Take That, ugyanhozzánk nem, de a szomszédos országba, igen, 2027-es turnéja során, és javában készül a csapat 10. stúdióalbuma. Most 1993-as dalukkal, a Babe-bel megy tovább a szerda reggel, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Vénasszonyok, mindiánok, nyár, így búcsúzik szeptember. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben, mindjárt 9 óra. Jó reggelt! A következő órában visszatekerjük majd az időkerekét a Depeche Mode-dal. És a Hooligans-zel is. Telefon, SMS, Viber 0620 55 55 155. Ha dugó baleset van, várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
4: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
5: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
0: A Best FM-en minden pillanat

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kínai egyetemi delegációt fogadott a Dunaújvárosi Egyetem. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Kínai egyetemi delegációt fogadott a Dunaújvárosi Egyetem, hogy áttekintsék a két intézmény már meglévő együttműködését és egyeztessenek annak további bővítéséről. A megbeszélések középpontjában az oktatási és hallgatói mobilitási lehetőségek álltak. A felek többek között a hosszabb távú 1-2 szemeszteres hallgatói csereprogramokról, a mesterszakos továbbtanulás lehetőségeiről, valamint egy 3+1 rendszerű

0: mérnök informatikus képzés kialakításáról is tárgyaltak. A program szerint ez utóbbi olyan képzési forma lehetne, amelyben a tanulók tanulmányaik egy részét Dunaújváros Egyetemen, másik részét pedig a kínai partner intézményben teljesíthetnék. A találkozón a kutatási együttműködések bővítésének lehetőségeiről is beszéltek, írja a Duna Online. Nem sikerült megállapodni a Székesfehérvár önkormányzatának a brit-olasz Racing Ltd-vel, miután a pályázó nem tudta bemutatni a vállalt bank garanciát. A videóton értékesítésére ezért újabb pályázatot írhatnak ki, jelentette be közösségi oldalán Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A városvezető szerint olyan pályázóval nem köthetnek szerződést, amely a pályázatban tett vállalását a szerződéskötésig nem tudta teljesíteni. Október 1-én a Zene Világnapját ünneplik világszerte, így Dunaújvárosban is több programmal készülnek a helyi művészeti iskolák. A jeles naphoz a Wesley de Capo alapfokú művészeti iskola és a Sándor Frigyes zeneiskola növendékei és tanárai is csatlakoznak, hogy koncertekkel és közösségi programokkal hozzák közelebb a muzsikát a városlakókhoz. Remek eredménnyel térhetett haza Dorogról a DKS-e fiatal birkozója Kasszala Máté. Mindössze 15 évesen indult el az U17-es korosztály kötött fogású országos bajnokságán, ahol 3 győzelemmel bronzérmet szerzett. A DKS-e számára nem indult szerencsésen a verseny, ugyanis a csapat 3 versenyzője sérülés miatt nem tudott részt venni a megmérettetésen. Fekete Csaba és Fierpass András viszont ott lehetett a mezőnyben, ám mindketten nagyot küzdöttek, de ezúttal nem sikerült pontszerző helyen zárniuk. További részletek a Duna Online oldalán. További 15 000 család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot, itt Fejér megyében is. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkentése miatt módosította az év elején indított programot, így összesen mintegy 57 000 pályázó juthat támogatással energiatárolókhoz. A meteorológusok szerint száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk a térségben. Napközben többfelé lesz élénk a keleti-dél-keleti szél. Kora reggel 11, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Figyelem, aszfaltoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt, Szabadbattyánig torlódik 4-5 kilométeren a pálya, és a munka holnap délutánig tart, szólok előre, hogy ne érjen senkit páratlanul. Valami hasonló a címe Tom Novi óraindító dalának is. Unexpected jön még a No Doubt nem sokára, Altranate, a Destiny's Child és a TLC is. Hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát, 5 perc múlt 9, Max Szemlemente vagyok.
1: Best FM.

Ezt a film a legjobb zenék. Lassan vége a szerda reggeli csúcsforgalomnak, azért egy-két munkavégzés velünk marad, például az M5-ösön, a főváros felé Újhartyántól az M0-ásig az elválasztósáv növényzetét kaszálják, a torlódás 1-2 kilométer, és aszfaltoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt, Szabadbattyánig 4-5 kilométeren torlódik a pálya. Jó utat, kitartást, ez már Altranati és a Fria Besten.

Ezt a FM a legjobb zenék, 1999-ből szólt a TLC No Scrubs című dala, egy kicsit magunk mögött hagyva Amerikát, bár csak egy pici időre. Jön a brit Depeche Mode, akiknek 2001-es Free Love című dalához két klip is készült, egy minimalistább, művészibb, elvontabb Anton Corbijn rendezésében, és a hivatalos főverzió, amely New Orleans utcáin forgott, egy platón adta elő a zenekar a dalt, miközben a helyi lakosok integettek, követték őket, csatlakoztak a menethez, a klip hűen tükröz a dal címét és üzenetét, a szabadságot, az előítéletmentes szeretetet és a közösségi összetartozás élményét.

Ezt a film a legjobb zenék. Le a trombitákkal a címe a következő dalnak. Razor Kicks, Down with the Trumpets, és le a pulcsikkal, Jackikkel, a hűvös reggel ránk parancsolta ezeket a ruhadarabokat. De ma is 22-27 fokos indián nyár lesz. Sok napsütéssel. Esni nem fog.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 után szól majd a Kids Robbie Williams-től és Kylie-tól, hát Robbie majdnem gyerek volt 2000-ben, 26 éves, amikor megjelent a dal, Kylie 32. Érkezik Rúzsa Magdi is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Az oktatási, azaz OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérlethez. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit halljál. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, vagyis OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, Dunaújvárosban sem. Az erre vonatkozó türelmi idő a 2025-26 és tanév végén, vagyis június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személy azonosítása alkalmas, igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Levonultak a területről a felújítást végző szakemberek, és ismét az orvosoké a székesfehérvári épület. Szeptember 28-án megújult környezetbe költözhettek vissza a Széchenyi utcai rendelő munkatársai. A lakótelep alsó szintjén található intézményt július 1-től lezárták. Az ideiglenes ellátást a Seregélyesi úton oldották meg, számolt be a FEOL. Fejér megye egyik legromantikusabb helyszíne ismét tök jó programokat kínálta. A tökfaragástól kezdve a szüreti sokadalom felvonulásán át a táncházig minden volt a tök jó hét nyitó hétvégéjén. Martonvásáronin már 5. alkalommal rendezik meg az ingyenes tökfesztivált. A fellépők mellett számos érdekesség és látványosság is várta a kilátogatókat. A családok igazi halloweeni hangulatba kerülhettek. Fotózkodhattak a Brunswick Beethoven kulturális központ sarkán a faragott töklámpásokkal, valamint a Brunswick kastély kertjében található tök installációkkal is, írja a FEOL. A TET mese pályázatra várják november 11-ig a természettudományok iránt érdeklődő Fejér vármegyei diákok alkotásait is. Akik 3 korcsoportban egyénileg vagy 2 fős csapatokban nevezhetnek, munkájukat pedig mentor is segítheti. A pályázók olyan magyar nyelvű mesével vagy prózai művel nevezhetnek, amelyben a természettudományos gondolatok, kérdések és összefüggések a történet szerves részévé válnak. A pályaművek a környezet, a természetismeret, a földrajz, a biológia, a fizika és a kémia területéhez egyaránt kapcsolódhatnak. A pályázaton az általános iskolások 3. osztálytól, valamint középiskolai és középfokú szakképzésben résztvevő diákok is indulhatnak. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Napközben többfelé megélénkülhet majd a keleti szél. Reggel 8 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, délután 22-26 fokot mérhetünk.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kínai egyetemi delegációt fogadott a Dunaújvárosi Egyetem. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kínai egyetemi delegációt fogadott a Dunaújvárosi Egyetem, hogy áttekintsék a két intézmény már meglévő együttműködését, és egyeztessenek annak további bővítéséről. A megbeszélések középpontjában az oktatási és hallgatói mobilitási lehetőségek álltak. A felek többek között a hosszabb távú 1-2 szemeszteres hallgatói csereprogramokról, a mesterszakos továbbtanulás lehetőségeiről, valamint egy 3+1 rendszerű mérnök-informatikus képzés kialakításáról is tárgyaltak. A program szerint ez utóbbi olyan képzési forma lehetne, amelyben a tanulók tanulmányaik egy részét Dunaújváros Egyetemen, másik részét pedig a kínai partner intézményben teljesíthetnék. A találkozón a kutatási együttműködések bővítésének lehetőségeiről is beszéltek, írja a Duna Online. Nem sikerült megállapodni a Székesfehérvár önkormányzat.

0: csapatának a brit olasz Racing Ltd-vel, miután a pályázó nem tudta bemutatni a vállalt bank garanciát. A videóton értékesítésére ezért újabb pályázatot írhatnak ki, jelentette be közösségi oldalán Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A városvezető szerint olyan pályázóval nem köthetnek szerződést, amely a pályázatban tett vállalását a szerződéskötésig nem tudta teljesíteni. Október 1-én a Zene Világnapját ünneplik világszerte, így Dunaújvárosban is több programmal készülnek a helyi művészeti iskolák. A jeles naphoz a Wesley de Capo alapfokú művészeti iskola és a Sándor Frigyes zeneiskola növendékei és tanárai is csatlakoznak, hogy koncertekkel és közösségi programokkal hozzák közelebb a muzsikát a városlakókhoz. Remek eredménnyel térhetett haza Torogról a DKS fiatal birkozója Kassala Máté, mindössze 15 évesen indult el az U17-es korosztály kötött fogású országos bajnokságán, ahol 3 győzelemmel bronzérmet szerzett. A DKS számára nem indult szerencsésen a verseny, ugyanis a csapat 3 versenyzője sérülés miatt nem tudott részt venni a megmérettetésen. Fekete Csaba és Fierpass András viszont ott lehetett a mezőnyben, ám mindketten nagyot küzdöttek, de ezúttal nem sikerült pontszerző helyen zárniuk. További részletek a Duna Online oldalán. További 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot, itt Fejér megyében is. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkentése miatt módosította az év elején indított programot, így összesen mintegy 57 ezer pályázó juthat támogatással energiatárolókhoz. A meteorológusok szerint száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk a térségben. Napközben többfelé lesz élénk a keleti-dél-keleti szél. Kora reggel 11, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az első Shakirától, aki a napokban megkezdte Madridban 12 koncertből álló sorozatát, 25 dalos műsorral esténként 50 ezer néző előtt lép föl. Underneath Your Clothes jön nem sokára Topaz és a New Millennium, Sophie Alice Baxter, a Lighthouse Family és 50 Cent is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 5 perc elmúlt 10, hello, Maxim Levente vagyok.
1: Best

0: Mire de hajó mégis evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Ezt a film a legjobb zenék, amikor az olasz DJ Spiller alapjára a Groove Jetre énekelt a 2000-es évek elején, alig múlt 20, ma pedig 5 gyerekes boldog anyuka, de hogy milyen jól tartja magát, erről mi is meggyőződhetünk jövőre. Július 31-én ugyanis fellép Magyarországon, nappaloznak itt Jazz Picnic-en. Sophie Ellis Backstory jön, és a Get Over You a Best-en. You think

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, aszfaltoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt. A munka holnap délutánig tart, jelenleg is 4-5 kilométeres emiatt a torlódás. Dolgoznak az M5-ösön is Röszke felé Inárcsnál, ott is lassabb a haladás, és a szokásos M1-es Budapest felé a felújítás miatt a terelés előtt Tatabánya térségében is nagyobb forgalomra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal kötőjel liget.hu.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Még egy hétig ilyen lesz az idő. Azaz kitart a vénasszonyok nyara, az indián nyár, aztán a jövő hétvégére megérkezik a hűvösebb, 20 fok körüli, csapadékosabb, felhősebb őszi idő. De nem csak Kim Mezel, hanem például a Well Hello is itt lesz majd a délelőtt utolsó órájában.

0: kőletétellel indították, a beruházás pedig hosszú előkészítés után ezzel a megvalósulás szakaszába lépett. A munkálatok során nem csak az utak burkolata újul meg, hanem a közlekedési környezet is jelentősen átalakult. A Dunasor érintett, jelenleg mintegy 4 méter széles szakaszát 6 méterre szélesítik, az út mellett pedig másfél méter széles, akadálymentes járda épül. A Panoráma utcában szintén másfél méteres széles térköves, stabilizált patkát alakítanak ki, emellett átépítik a buszfordulót, új akadálymentesen megközelíthető buszperon és buszváró készül. A beruházás részeként a csapadékvíz elvezetését is rendezik, értesült a Duna Online. Kínai egyetemi delegációt fogadott a Dunaújvárosi Egyetem, hogy áttekintsék a két intézmény már meglévő együttműködését, és egyeztessenek annak további bővítéséről. A megbeszélések középpontjában az oktatási és hallgatói mobilitási lehetőségek álltak. A felek többek között a hosszabb távú 1-2 szemeszteres hallgatói csereprogramokról, a mesterszakos továbbtanulás lehetőségeiről, valamint egy 3+1 rendszerű mérnök-informatikus képzés kialakításáról is tárgyaltak. A program szerint ez utóbbi olyan képzési forma lehetne, amelyben a tanulók tanulmányaik egy részét Dunaújvárosi Egyetemen, másik részét pedig a kínai partner intézményben teljesíthetnék. A találkozón a kutatási együttműködések bővítésének lehetőségeiről is beszéltek, írja a Duna Online. Október 1-én a zene világnapját ünneplik világszerte, így Dunaújvárosban is több programmal készülnek a helyi művészeti iskolák. A jeles naphoz a Wesley de Capo alapfokú művészeti iskola és a Sándor Frigyes zeneiskola növendékei és tanárai is csatlakoznak, hogy koncertekkel és közösségi programokkal hozzák közelebb a muzsikát a városlakókhoz. További 15 000 család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot, itt Fejér megyében is. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkentése miatt módosította az év elején indított programot, így összesen mintegy 57 000 pályázó juthat támogatással energiatárolóhoz. Holnap észak felül egyre több felé jelennek meg majd vastagabb fátyol felhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli dél-keleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Kevesebb vendég volt a hazai szálláshelyeken augusztusban. A balatoni ellenőrzések 5-énél talált hibát a NAV. Vészjelzés után irányt váltott egy utasszállító repülőgép. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kisebb forgalmat bonyolítottak augusztusban a turisztikai szálláshelyek, mint tavaly ilyenkor. Ez derül ki a KSH friss adataiból. 2 millió 600 vendég volt, ami 7,3%-os visszaesés, a 6 millió 900 vendégészaka szám pedig 5,8%-kal alacsonyabb, mint 2025 augusztusában. A belföldi vendégek a Bükk-Sárvár térségben több mint 6,5%-kal többen voltak, a Mátra-Bükk régióban viszont több mint 6%-kal kevesebben. Budapest több turistát vonzott, a Balatonnál viszont kevesebb volt a belföldi vendég. Gyakori volt a szabályszegés a Balatonnál. A NAV tó környéki akciójában minden 5. ellenőrzést tárt fel hiányosságokat nyáron. Leggyakrabban a számla és nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, a be nem jelentett foglalkoztatottság és az online pénztárgépek szabálytalan használata szerepelt a problémák között. Az adóellenőrök a vállalkozások, szolgáltatások és rendezvények mellett az online térre is figyeltek. Egy alkalommal például a Facebookon adószám nélkül elcigit és zárjegy nélküli termékeket hirdető adózóra csaptak le. Olyan is volt, hogy terepjáró túrára jelentkeztek be, de bizonylatot nem kaptak, így eljárás lett a kirándulásból. Megfejthették a történelmi aszály okát, az egész földet érinti. A Hungaromet szerint ugyanis megváltozott a globális cirkuláció, azaz a föld levegőjének és vizének nagy léptékű egész bolygóra kiterjedő rendszere. A jelenség már tart pár éve. Az elemzés szerint ez a Kárpát-medencét különösen sújtja. A megváltozó szelek és áramlások miatt a nedvesebb légtömegek csak nehezen jutottak el Európába. Ami eső érkezett volna, az pedig a hazánkat körülvevő hegyekben lehullott. Vészjelzést adott le, majd útvonalat változtatott egy Dubajból Tel Avivba tartó utasszállító repülőgép. A fedélzeten mintegy 180 izraeli utas van. Az izraeli légierő repülőket

0: küldött a helyszínre. A járatot utoljára Szaúd-Arábia északnyugati részén Tabuk reptere közelében észlelték, azóta nincs róla információ. Hideg éjszakák, nyárias nappalok, derült idővel búcsúzik a szeptember. Zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 23-26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9-15, éjszakára 4 és 11 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont körüli minimumok is lehetnek. Holnap csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, csapadék nem lesz, 22-26 fok várható, a hétvégén pedig ennél is melegebb lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A neves DJ magazin top 100-as listájának első helyezettjével, a világ number one DJ-ével, David Guettával és egyik első slágerével, a Just a Little More Love-vel indul az utolsó szeptemberi délelőtt utolsó órája. 5 perccel múlt 11, hello, jó munkát, jó utat! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
1: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

Best FM a legjobb zenék, az 1996-os Rómeó és Júlia filmzenei album a 90-es évek egyik legsikeresebb és legikonikusabb zenei válogatása, amely tele van a korszak alternatív rock, pop és elektronikus dalaival, olyanokkal, mint a Garbage-től a Crush, a The Cardigans-től a Loveful, vagy a most érkező, eredetileg 1976-os Candy Staten sláger, a Young Hearts Run Free, ezúttal Kim Mazzeltől.

0: Best FM, a legjobb zenék. Holnap délutánig aszfaltoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt. Jelenleg 2-3 kilométeres a torlódás, de a reggeli és délutáni csúcsban ennél nagyobb is lehet. Szintén munkavégzés az oka az M5-ösön kialakult torlódásnak a Röszke felé vezető oldalon Inárcs térségében. Aki dugót, balesetet lát, hívható SMS Viber számunkra küldheti infóját 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főzőworkshopok és koncertek is. Fellép többek között Mucsaid Zoltán és a Gruppenzfink. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék,

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A The Slamming Progs, Something About The Music című dalát már Majoros Rita indítja. Rögtön dél jönnek a friss hírek, én jó étvágyat kívánok a lassan aktuális ebédhez, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kínai egyetemi delegációt fogadott a Dunaújvárosi Egyetem. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Mintegy 300 millió forintos közlekedésfejlesztés kezdődött a Dunaújváros szomszédságában fekvő Kisapostagon. A Dunasor és a Panoráma utca komplex megújítását egy ünnepélyes alapkőletétellel indították, a beruházás pedig hosszú előkészítés után ezzel a megvalósulás szakaszával lépett. A munkálatok során nem csak az utak burkolata újul meg, hanem a közlekedési környezet is jelentősen átalakul. A Dunasor érintett, jelenleg mintegy 4 méter széles szakaszát 6 méterre szélesítik, az út mellett pedig másfél méter széles akadálymentes járda épül. A Panoráma utcában szintén másfél méteres széles térköves, stabilizált patkát alakítanak ki. Emellett átépítik a buszfordulót, új akadálymentesen megközelíthető buszperon és buszváró készül. A beruházás részeként a csapadékvíz elvezetését is rendezik, értesült a Duna Online. Nem sikerült megállapodni a Székesfehérvár önkormányzatának a brit-olasz Racing Ltd-vel, miután a pályázó nem tudta bemutatni a vállalt bankgaranciát. A Videóton értékesítésére ezért újabb pályázatot írhatnak ki, jelentette be közösségi oldalán Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A városvezető szerint olyan pályázóval nem köthetnek szerződést, amely a pályázatban tett vállalását a szerződéskötésig nem tudta teljesíteni. Október 1-én a Zene Világnapját ünneplik világszerte, így Dunaújvárosban is több programmal készülnek a helyi művészeti iskolák. A jeles naphoz a Wesley de Capo alapfokú művészeti iskola és a Sándor Frigyes zeneiskola növendékei és tanárai is csatlakoznak, hogy koncertekkel és közösségi programokkal hozzák közelebb a muzsikát a

0: közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Augusztusban csaknem 6000 gyermek született, míg több mint 9000-en haltak meg. Az adatokból az is kiderül, idén január és augusztus között csaknem 35000-rel több magyar halt meg, mint amennyi született. A meteorológusok szerint száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk a térségben. Napközben többfelé lesz élénk a keleti-dél-keleti szél. Kora reggel 11, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en. A merrák elleni küzdelemre hívják fel a figyelmet, fejlesztik a DAB szolgáltatásait, a pilóták közti konfliktus miatt váltott irányt egy utasszállító repülő. Villányi Eszter vagyok. Holnap lesz a merrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Ha időben felfedezik a daganatos betegséget, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
2: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak közöttük, ezt is szeretném hangsúlyozni. És sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Az emlőrák, ha időben felfedezik, 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
1: Több mint 5 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik tovább a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. A projektben biztonságosabb és szélesebb körben használható digitális adattárcát alakítanak ki, valamint bővítik az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés lehetőségeit. A DAP alkalmazással a felhasználók már több állami és piaci szolgáltatáshoz is bejelentkezhetnek. A fejlesztést az év végéig fejezik be. Letették a Szántódi és a Tihanyi komp kikötő fejlesztésének alapkövét. A 6 milliárd forintos beruházás 2027 végére készülhet el. Korszerűsítik a mólókat, az utasvárókat, a közlekedési sávokat és a jegyértékesítést, valamint elsávot is kialakítanak. A munkálatok októberben felgyorsulnak, de a kompok továbbra is menetrend szerint közlekednek a Balatonon. A pilóták közötti összetűzés okozott kaotikus állapotokat a Dubaj és Tel Aviv között közlekedő utasszállító repülőn. A gép vészjelzés után irányt változtatott és egy ideig szem elől is tévesztették, azóta sikeresen landolt Szaúd-Arábiában. Az izraeli katonai rádió közölte, hogy gépeltérítéstől tartottak, de csak véletlen volt a vészjelzés. A pilóták összeverekedtek, ezért percekig nem jeleztek a légirányításnak. Az utasok kaotikus állapotokról és késeléstől nyilatkoztak, a gépen mintegy 180-an utaztak, köztük gyerekek. Hideg éjszakák, nyárias nappalok, derült idővel búcsúzik a szeptember. Zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 23-26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9-15, éjszakára 4 és 11 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont körüli minimumok is lehetnek. Holnap csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, csapadék nem lesz, 22-26 fok várható, a hétvégén pedig ennél is melegebb lesz.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csodás szerdát, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Na megint jöttem, hogy egy kicsit feldobjam a napjukat, a délutánjukat, remélem jól vannak, és hogy van egy kis idejük velem isteni zenéket hallgatni. George Michael érkezik hamarosan, és a Flow lesz, de itt lesz Caramel, és a Használd a szívedet, most pedig a Slam Improv-Znit. Szép napot!
4: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hogy vannak? Remélem, hogy jól telik a szerda. Itt vagyunk már a hét közepén. Egyébként nagyon-nagyon gyorsan pörög ez a hét. Hát mindjárt itt a következő hétvége. Az időnk pedig isteni, úgyhogy akár már lehet a délutáni programokkal fejben foglalkozni, vagy legalább a munkával, mert hogy nagyon sokan még munkában hallgatják, sőt mondjuk ebédidő közben a Best FM-et, úgyhogy hozom mindenkinek a legjobb zenéket, és higgyék el, munkaidő végéig itt leszek önökkel, a jazz meg azzal, Shania Twain-nel, Christina Aguilera-val és Lil Kim-mel, most pedig a Sixpence None the Richer dalával jön a There She Goes, hamarosan napkérdését is hozok, meg közlekedési információkat is, úgyhogy tartsanak velem.

0: Veszte-fem a legjobb zenét. Ma is ott vagyok önökkel az utakon, bárhol járnak, bármiben ülnek, vagy bármin ülnek, én ott vagyok, és hozom a legfrissebb útinfókat. Hát, ha így egy picit meg tudom könnyíteni az útjukat. Az M2-es autóúton Vác térségében ma is burkolati jeleket festenek a Vác-Kozd és a 2-es főúti végcsomópont között, 42-es és a 43-as kilométerek közötti szakaszon. Napközben egy-egy sávot le is zárnak, ezért jelzőrös irányításra és néhány perces a várakozásra és torlódásra kell számítani. Szakaszosan torlódik a forgalom ma is az M1-esen, a 85-ös jelű Komárom és a 61-es jelű Tata csomópontok között a főváros felé. Aki teheti, hát ma is választom másik útvonalat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat ma is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindig azt szoktam mondani, hogy valahol valakinek úgyis születésnapja van, úgyhogy a desszert sosem maradjon ki az ebéd után. Hát ez ma itt a rádióban is így volt nálunk, mert hogy az egyik kedves kolléganőnk fiának születésnapja volt, és hát úgy nézett ki, hogy maradt a születésnapi palacsintatortából, és meglepett vele minket, isteni volt. Úgyhogy ez most egy jel azoknak, akik ma esetleg kihagyták a desszertet, semmiképpen ne tegyék meg. És hallgassanak közben Best FM-et, mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán a Vénusz.
2: Egy istennővel soltam életbont, hé, a világ közepén, táncol a szívemben, én vagyok a fény.
1: És itt lesz a Gossip is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Mintegy 300 millió forintos közlekedésfejlesztés kezdődött Kisapostagon. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál, Szél Móni. Mintegy 300 millió forintos közlekedésfejlesztés kezdődött a Dunaújváros szomszédságában fekvő Kisapostagon. A Dunasor és a Panoráma utca komplex megújítását egy ünnepélyes alapkőletétellel indították, a beruházás pedig hosszú előkészítés után ezzel a megvalósulás szakaszába lépett. A munkálatok során nem csak az utak burkolata újul meg, hanem a közlekedési környezet is jelentősen átalakult. A Dunasor érintett, jelenleg mintegy 4 méter széles szakaszát 6 méterre szélesítik, az út mellett pedig másfél méter széles akadálymentes járda épül. A Panoráma utcában szintén másfél méteres széles térköves, stabilizált patkát alakítanak ki, emellett átépítik a buszfordulót, új akadálymentesen megközelíthető buszperon és buszváró készül. A beruházás részeként a csapadékvíz elvezetését is rendezik, értesült a Duna Online. Kínai egyetemi delegációt fogadott a Dunaújvárosi Egyetem, hogy áttekintsék a két intézmény már meglévő együttműködését, és egyeztessenek annak további bővítéséről. A megbeszélések középpontjában az oktatási és hallgatói mobilitási lehetőségek álltak. A felek többek között a hosszabb távú 1-2 szemeszteres hallgatói csereprogramokról, a mesterszakos továbbtanulás lehetőségeiről, valamint egy 3+1 rendszerű mérnök-informatikus képzés kialakításáról is tárgyaltak.

0: közösségi programokkal hozzák közelebb a muzsikát a városlakókhoz. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő szervezetek számára. A támogatásokból itt Fejér megyében is segítő és terápiás kutyák kiképzését, a szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint új szakmai programok elindítását finanszírozzák. A pályázatokat október 26-áig lehet benyújtani. A részletek a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján olvasható. A meteorológusok szerint száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk a térségben. Napközben többfelé lesz élénk a keleti-dél-keleti szél. Kora reggel 11, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Budapesten tanácskozott az Európai Ügyészség vezetője, letartóztatták Sesták Miklós korábbi minisztert, Székelyföldre megérkeztek a fagyok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Budapesten tárgyalt az Európai Ügyészség vezetője. Laura Korruca Kövesi a magyar kormány tagjaival arról egyeztetett, hogyan csatlakozhat Magyarország az uniós vádhatósághoz. Az Európai Ügyészség az uniós forrásokkal kapcsolatos bűncselekmények felderítésére jött létre. Elsőként azt kell szabályozni, hogyan választják majd ki a magyar-európai ügyészt és a Magyarországon dolgozó delegált ügyészeket. Az ehhez szükséges törvénymódosításokat még az idén benyújtják a parlamentnek. Elrendelte a bíróság Sesták Miklós korábbi miniszter letartóztatását 30 napra. A KDNP-s országgyűlési képviselőt hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Közben Hankó Balázs letartóztatását is indítványozta az ügyészség, erről holnap döntenek. A korábbi minisztert az NKA ügy miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Korábban mindketten úgy nyilatkoztak, nem követtek el bűncselekményt, a Fidesz szerint koncepciós eljárásról van szó. Nem változtak az üzemanyagárak, egy hetes stagnálás van a kutakon. A holtankoljak.hu információi szerint a 95-ös benzin átlagára 636 forint literenként, a gázolajért pedig átlagosan 709 forintot kérnek a kutakon. Annak ellenére, hogy jelentős mozgás van a világpiacon. Közeleg az erőművek éjszakája, idén több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án. A résztvevők szakemberek vezetésével ismerhetik meg az energiatermelés és elosztás folyamatait az áram, hő, ivóvíz vagy földgáz szolgáltatóknál. A programmal arra is felhívják a figyelmet, hogy a természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. A programra holnaptól lehet regisztrálni. Székelyföldön már fagyok voltak. Csíkszeredában volt a leghidegebb, ahol hajnalban mindössze mínusz 3,7 fokot mértek. Gyergyóújfaluban és Maroshévízen is majdnem mínusz 2 fok volt, de más településeken is fagypont közelében alakultak a reggeli minimumok. Idén ősszel egyébként a ma reggeli a második, hogy fagyott Székelyföldön. Az értékek ugyan az ilyenkor szokásos alatt vannak, de nem jelentenek rekordhideget. Hideg éjszakák, nyárias nappalok, derült idővel búcsúzik a szeptember. Zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 23-26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9-15, éjszakára 4 és 11 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont körüli minimumok is lehetnek. Holnap csak kevés felhő zavarhatja a napsütés, csapadék nem lesz, 22-26 fok várható, a hétvégén pedig ennél is melegebb lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt egy óra is, megettük a desszertet, az ebédet, úgyhogy visszatérhetünk a munkához, vagy bármilyen dolgunkhoz. Remélem azért sokan kikapcsolódás közben is Best FM-et hallgatnak, és így szerdán a hét közepén is tudnak egy kicsit lazítani. Mondjuk a Vénusszal jön a világ közepén, de előtte a Gasszik nyitja az órát. Én Majoros Rita vagyok.
1: Best FM

Best FM a legjobb zenék, ígértem napkérdését, már hoztam is ma, barátság lesz a téma, illetve a kérdésem az, hogy mi az, ami már nem fér bele egy barátságba? Igazából mi az, ami egy barátságban már megbocsáthatatlan? Egy viselkedés, vagy ha a másik olyat mond? Na hát erre nagyon kíváncsi vagyok. Mi az, ami már megbocsáthatatlan egy barátságban? Na hát jöhetnek a válaszok. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, és itt gondolok tényleg a szoros barátságokra. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a véleményükre, vagy hogy miért szakadtak már meg barátságok. Várom a tapasztalatokat, ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, jöhetnek ott is a válaszok. Mellé jön egy Faith No More-dal, ez az Easy, amit lehet, hogy jövőre már élőben is hallhatunk, mert hogy a srácok a visszatérésben gondolkodnak. Addig hallgatjuk itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A Rednecks Wish You Were Here dala után egy infom van az M7-esről. Budapest felé Székesfehérvár közelében a 68-as kilométernél egy kamion és egy autó ütközött. A mentő helikopter leszállásának idejére megállították a forgalmat. Aki teheti, a 80-as jelű Polgárdi csomópontban hajtson ki az autópályáról. Kamion fordult keresztbe az M5-ösön Kunszállás és Kecskemét között Budapest felé. A 98-as kilométernél csak a leállósában lehet haladni. A torlódás már a 6 kilométert is meghaladta, aki teheti, a 102-es jelű Kunszállás csomópontban válasz az 5-ös főutat. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárki bármit tapasztal, akár ezeknél a baleseteknél, akár bárhol az országban, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik az infóval. Könnyítsük meg egymás dolgát, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy nagyon kedves üzenetet kaptam Beától, aki azt mondta, hogy az előző óra végén hallgatta a Best FM-et, meg hogy természetesen azóta is hallgatja, de hogy meghallotta, hogy az a jel azoknak szól, akik ma kihagyták a desszertet az ebéd után, úgyhogy gyorsan leszaladt a büfébe a munkahelyén, és vett magának egy isteni somlói galuskát, és csak köszönetet akart mondani, hogy figyelmeztettem, mert tényleg egyszerűen feldobta a délutáni munkát ez a jó kis somlói. Hát nagyon szívesen, ha kell, ezt elmondom minden nap. Tényleg egy ilyen fel tudja dobni az ember kedvét, úgyhogy hát fogyaszt egészséggel. Ahogy a zenéket is a következő órában, mert hogy pár perc, délután 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz Super Stereo. És zene majd Wakefield is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Mintegy 300 millió forintos közlekedésfejlesztés kezdődött Kisapostagon. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Mintegy 300 millió forintos közlekedésfejlesztés kezdődött a Dunaújváros szomszédságában fekvő Kisapostagon. A Dunasor és a Panoráma utca komplex megújítását egy ünnepélyes alapkőletétellel indították, a beruházás pedig hosszú előkészítés után ezzel a megvalósulás szakaszába lépett. A munkálatok során nem csak az utak burkolata újul meg, hanem a közlekedési környezet is jelentősen átalakult. A Dunasor érintett jelenleg mintegy 4 méter széles szakaszát 6 méterre szélesítik, az út mellett pedig másfél méter széles akadálymentes járda épül. A Panoráma utcában szintén másfél méteres széles térköves, stabilizált patkát alakítanak ki, emellett átépítik a buszfordulót, új akadálymentesen megközelíthető buszperon és buszváró készül. A beruházás részeként a csapadékvíz elvezetését is rendezik, értesült a Duna Online. Október 1-én a Zene Világnapját ünneplik világszerte, így Dunaújvárosban is több programmal készülnek a helyi művészeti iskolák. A jeles naphoz a Wesley de Capo alapfokú művészeti iskola és a Sándor Frigyes zeneiskola növendékei és tanárai is csatlakoznak, hogy koncertekkel és közösségi programokkal hozzák közelebb a muzsikát a városlakókhoz. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő szervezetek számára, a támogatásokból itt Fejér megyében is. Segítő és

0: jegyletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideglenes diákigazolványt is. További 15 ezer család kaphat visszanemtérítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot, itt Fejér megyében is. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkentése miatt módosította az év elején indított programot, így összesen mintegy 57 ezer pályázó juthat támogatással energiatárolókhoz. A meteorológusok szerint száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk a térségben. Napközben többfelé lesz élénk a keleti-dél-keleti szél. Kora reggel 11, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Kevesebb vendég volt augusztusban a hazai szálláshelyeken. A máltai nevében próbálkoznak a csalók, folytatódik az indián nyár. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kisebb forgalmat bonyolítottak augusztusban a turisztikai szálláshelyek, mint tavaly ilyenkor. Ez derül ki a KSH friss adataiból. 2 millió 600 ezer vendég volt, ami 7,3%-os visszaesés, a 6 millió 900 ezres vendégészaka szám pedig 5,8%-kal alacsonyabb, mint egy éve. A belföldi vendégek a Bükk-Sárvár térségben több mint 6,5%-kal többen voltak, a Mátra-Bükk régióban viszont több mint 6%-kal kevesebben. Budapest több turistát vonzott, a Balatonnál viszont kevesebb volt a belföldi vendég. Gyakori volt a szabályszegés a Balatonnál. A NAV tó környéki akciójában minden ötödik ellenőrzés tárt fel hiányosságokat nyáron. Leggyakrabban a számla és nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, a be nem jelentett foglalkoztatottság és az online pénztárgépek szabálytalan használata szerepelt a problémák között. Az adóellenőrök a vállalkozások, szolgáltatások és rendezvények mellett az online térre is figyeltek. Egy alkalommal például a Facebookon adószám nélkül e-cigit és zárjegy nélküli termékeket hirdető adózóra csaptak le. Olyan is volt, hogy terepjáró túrára jelentkeztek be, de bizonylatot nem kaptak, így eljárás lett a kirándulásból. Csalók élnek vissza a máltai szeretett szolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a lakhatási programjukban résztvevő családokat, és magukat a szeretett szolgálat képviselőinek adták ki. Kikérdezik a családokat, iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek tőlük, és azokról felvételeket készítenek. Arra figyelmeztet a karitatív szervezet, hogy mindig kérjék a máltai igazolványt, mielőtt ismeretleneket engednének az otthonukba. Megfejthették a történelmi aszály okát, az egész földet érinti. A Hungaromet szerint ugyanis megváltozott a globális cirkuláció, azaz a föld levegőjének és vizének nagy léptékű egész bolygóra kiterjedő rendszere. A jelenség már tart pár éve. Az elemzés szerint ez a Kárpát-medencét különösen sújtja. A megváltozó szelek és áramlások miatt a nedvesebb légtömegek csak nehezen jutottak el Európába. Ami eső érkezett volna, az pedig a hazánkat körülvevő hegyekben lehullott. Hideg éjszakák, nyárias nappalok, derült idővel búcsúzik a szeptember. Zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 23-26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9-15, éjszakára 4 és 11 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont körüli minimumok is lehetnek. Holnap csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, csapadék nem lesz, 22-26 fok várható, a hétvégén pedig ennél is melegebb lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt 2 óra is lassan 5 perccel, megy tovább a jó hangulat itt a Best FM-en. 90-es, 2000-es évek csupa nagy kedvenc ebből az időszakból. Én Majoros Réta vagyok, és hozom Wakefield dalát, jön a Saturday Night, így a délutáni munka mellé, de itt lesz a Depeche Mode is, most pedig a Wanted-del és a Glad You Came-el indulunk. Szép napot mindenkinek!
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Ma a barátság a fő téma itt a délutánban. Jobban mondva az a kérdés, hogy mi az, ami egy barátságban már megbocsáthatatlan. Na nézzük Anna üzenetét. Nálam az, ha valaki a hátam mögött kiteregeti a legszemélyesebb dolgaimat, amit bizalmasan mondok el, az maradjon is közöttünk. Ettől barátság a barátság. Ezzel teljesen egyet tudok érteni. Péter azt írja, a hazugság már nem fér bele. Egy-egy füllentést még meg lehet érteni, de amikor rendszeresen nem mond igazat, onnantól nincs mire építeni. Hát így oda, a bizalom az biztos. Kata is írt, ha csak akkor keres, amikor szüksége van valamire. Egy barátság nem ügyfélszolgálat, én így tudom megfogalmazni, és szerintem nagyon helyesen. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek még. A tapasztalatok, gyanítom, ebben a témában mindenkinek van. Ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is, várom a válaszokat. Mellé pedig Wakefield alát hozom, jön mindjárt a Saturday Night, amit már beharangoztam. Ez tipikusan ilyen bulira készülő dal, vagy legalábbis akkor hallgattuk a 90-es, 2000-es években. A folytatásban pedig a délutáni kávé mellé egy kicsit melankolikusabb zene. Nana Lonely a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Nincs jó hírem az autópályán autózóknak, ugyanis az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár közelében a 68-as kilométernél egy kamion és egy autó ütközött. A 70-es kilométernél is két autó ütközött össze a kialakult torlódásban. A pályázárat feloldották, de továbbra is kiterelik a forgalmat a 70-es jelű Szabadbattyán csomópontban, mert hogy a torlódás már a 9 kilométert is meghaladta. Két kamion is keresztbe fordult az M5-ösön Kunszállás és Kecskemét között Budapest felé. A 98-as kilométernél csak a leállósáv autózható, a torlódás már itt is legalább 6 kilométeres, úgyhogy aki teheti, a 102-es jelű Kunszállás csomópontban válaszza az 5-ös főutat. Az M1-esen Budapest felé nagyon terítettek a sávok Tatabánya és Bicske között, ahol szakaszos torlódás van. A külső sávon hatalmas a kamionsor, és hosszú szakaszon szinte csak áll, emiatt 40-50 percet is állnak az autók. Aki autóval van, az válaszza az átterelt belső sávot, akinek pedig nem Budapest a célja, az kerülje el ezt a gyorsforgalmi szakaszt, ezt ajánlják a hallgatóink. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom az útinfókat. Jó utat és kitartás mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kínai egyetemi delegációt fogadott a Dunaújvárosi Egyetem. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kínai egyetemi delegációt fogadott a Dunaújvárosi Egyetem, hogy áttekintsék a két intézmény már meglévő együttműködését, és egyeztessenek annak további bővítéséről. A megbeszélések középpontjában az oktatási és hallgatói mobilitási lehetőségek álltak. A felek többek között a hosszabb távú, egy-két szemeszteres hallgatói csereprogramokról, a mesterszakos továbbtanulás lehetőségeiről, valamint egy 3+1 rendszerű mérnök-informatikus képzés kialakításáról is tárgyaltak. A program szerint ez utóbbi olyan képzési forma lehetne, amelyben a tanulók tanulmányaik egy részét Dunaújváros Egyetemen, másik részét pedig a kínai partner intézményben teljesíthetnék. A találkozón a kutatási együttműködések bővítésének lehetőségeiről is beszéltek, írja Duna Online. Nem sikerült megállapodni a Székesfehérvár önkormányzatának a brit-olasz Racing Ltd-vel, miután a pályázó nem tudta bemutatni a vállalt bank garanciát. A Videóton értékesítésére ezért újabb pályázatot írhatnak ki, jelentette be közösségi oldalán Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A városvezető szerint olyan pályázóval nem köthetnek szerződést, amely a pályázatban tett vállalását a szerződéskötésig nem tudta teljesíteni. Elindul a várólista csökkentési program itt Fejér megyében is. 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és tért protézis, illetve a szürkehályú műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és a szakdolgozók kapják meg. Innen Fejér megyéből is. Több nagy áruházlánc is csatlakozott a Nébih élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezéséhez. A héten kezdődő akcióban minden online rendelés mellé a Nébih maradékmentésre buzdító hűtőmágnesét is megkapják a vásárlók, emlékeztetőül a takarékoskodás fontosságára. Idehaza átlagosan több mint 200 kg élelmiszert dob ki évente egy négytagú család. Ennek több mint egyharmada azonban több gondoskodással, például a lejárati dátumok figyelésével elkerülhető lenne. Holnap észak felül egyre több felé jelennek meg majd vastagabb fátyol felhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli-dél-keleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 11 fok között alakul. A délutáni órákban 22 és 27 fok közül melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Pár órával már túlestünk a hétköznap kellős közepén, dunaújvárosi hallgatók, ez már a szerda délután kellős közepe, és itt a 93.1 Best FM-en szokás szerint garantált a zenei változatosság. Este 6-ig jelentkezem, a nevem Molek Csongor, köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Hölgyek duetteznek, énekel Madonna és Britney Spears.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, érezze jól magát mindenki, aki velünk tart itt a Best End Dunói Veresi hallgatók, ez a célunk. A mikrofon mögött Molek Csongor, és már szeptember 30-a van. Kedves sieromosok, nagyon boldog névnapot az egész csapat nevében, a szülinaposokat pedig Isten éltesse nagyon sokáig. 2000 óta, azaz 26. éve a mai nap, a helyi önkormányzatok napja Magyarországon. És 1901-ben, 125 éve Franciaországban kötelezővé tették a rendszámtáblát minden járművön, amely a 30 km/h sebességet képes elérni. Híres emberek, akik a mai napon születtek, 164 éve látott napvilágot Szabolcska Mihály, költő, akadémikus. 167 esztendeje született Benedek Elek, író, újságíró, mesemondó, és 179 éve született Szentgyörgyi gróf Hugonnai Vilma, szülésznő, az első magyar orvosnő. Akik ma ünnepelnek, kedves hallgatók, Isten éltesse őket nagyon sokáig, egy hölgycsapat zenél most, a Spice Girls, és szól a We Were Forever című felvétel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek jó utat, aki éppen vezet, közlekedik akár Dunai Városon belül vagy a környéken, és végzik még a munkálatokat továbbra is, például a 62-28-ason, Dunaföldvár seregi és összekötő úton a 20-as kilométer környékén, kátyúzási utómunkálatok miatt érvényben van az útszűkület. Építési munkák aktuálisak az 5203-ason, Kiskullacháza-Izsák összekötő úton a 11-es kilométernél, ha minden igaz, ma már várható változás, és a 6-oson is útkarbantartási munkákat végeznek Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton, a 30-as és a 60-as kilométer között. Útszűkületre, akár félpályás lezárásra itt is számítani kell, kedves közlekedők. Hogy még hol? Kérem jelezzék, akár rendőri aktivitással kapcsolatban is jöhet info. 30-as 74 74 777-es a telefonszámunk. Meghallgatunk most egy olyan felvételt, ami jó pár extrém sporttal foglalkozó videóban felcsendült háttérzeneként. A sláger a Freestyler a Bonfunk MC's előadásában.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en, hello mindenkinek, Dunói Versi hallgatók, indul mindjárt egy újabb felvonás, azt is együtt töltjük és lepörgetjük még az azt követő órát is. A mikrofonnál Molek Csongor, jönnek a kedvencek hazai és külföldi vonalról, de az órát most Justin Timberlake indítja. Ez is kedvenc, a címe Rock Your Body.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
2: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak! Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en!
5: Kínai egyetemi delegációt fogadott a Dunaújvárosi Egyetem. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Kínai egyetemi delegációt fogadott a Dunaújvárosi Egyetem. Hogy áttekintsék a két intézmény már meglévő együttműködését, és egyeztessenek annak további bővítéséről. A megbeszélések középpontjában az oktatási és hallgatói mobilitási lehetőségek álltak. A felek többek között a hosszabb távú 1-2 szemeszteres hallgatói csereprogramokról, a mesterszakos továbbtanulás lehetőségeiről, valamint egy 3+1 rendszerű mérnök-informatikus képzés kialakításáról is tárgyaltak. A program szerint ez utóbbi olyan képzési forma lehetne, amelyben a tanulók tanulmányaik egy részét Dunaújvárosi Egyetemen, másik részét pedig a kínai partner intézményben teljesíthetnék. A találkozón a kutatási együttműködések bővítésének lehetőségeiről is beszéltek, írja Duna Online. Nem sikerült megállapodni a Székesfehérvár önkormányzatának a brit-olasz Racing Ltd-vel, miután a pályázó nem tudta bemutatni a vállalt bank garanciát. A videóton értékesítésére ezért újabb pályázatot írhatnak ki, jelentette be közösségi oldalán Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A városvezető szerint olyan pályázóval nem köthetett

0: melynek jelentős részét az orvosok és a szakdolgozók kapják meg. Innen Fejér megyéből is. Több nagy áruházlánc is csatlakozott a Nébih élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezéséhez. A héten kezdődő akcióban minden online rendelés mellé a Nébih maradékmentésre buzdító hűtőmágnesét is megkapják a vásárlók, emlékeztetőül a takarékoskodás fontosságára. Idehaza átlagosan több mint 200 kg élelmiszert dob ki évente egy négytagú család. Ennek több mint egyharmada azonban több gondoskodással, például a lejárati dátumok figyelésével elkerülhető lenne. Holnap észak felül egyre több felé jelennek meg majd vastagabb fátyol felhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli-dél-keleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Igen, szokás szerint ezeket pörgetjük itt a 93.1 Best FM-en, ahogy ígértem még a műsor elején. Egy órával ezelőtt, kedves Dunói Verső hallgatók, a jó hangulat garantált, az én nevem Oleg Csongor, és hozok még hasznos infókat is. Alapozunk most Justin Timberlake zenél, és tőle szól a Rock Your Body című felvétel.
1: 93.1 Best FM.

0: do something. Let's make it
1: bad. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM.
2: A legjobb zenék.

Ez továbbra is a 93.1 Best FM. A mikrofon mögött Molek Csongor, pörgetjük a legjobb zenéket hazai és külföldi vonalról, ahogy ígértem, kedves dunaújvárosi hallgatók. Nézzük, hogy holnap csütörtökön milyen idő lesz itt a mi tájegységünkön. Állítólag észak felől egyre több felé megjelennek majd a vastagabb fátyol felhők az égen, és ezek szűrik a napfényt, viszont csapadékot nem említenek, ennek ellenére sem a hozzáértők. Itt a mi környékünkön erős lesz majd a déli délkeleti szél, élénkebb lökések kísérik főleg a nap második felében, és a minimum hőmérséklet egy-két területen már 0 fok körül alakul a reggeli órákban. A délutáni csúcs pedig 22-26 fok körül várható. Igen, nagy a napi hőingás, és erre elég sokan érzékenyek, még én is észrevettem magamon az utóbbi időszakban, főleg azért, mert reggel lassan nagy kabát kell, délután pedig még elég a póló. Hát tünetek jelentkezhetnek már a reggeli órákban az érzékeny hallgatóknál, akár ízületi fájdalom, fejfájás, gyenge szédülés. Próbáljanak eleget pihenni, kedves hallgatók. A CNC Music Factory-től szól most egy nagy sláger, melynek címe Do You Wanna Get Funky? One, two.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 West FM, a legjobb zenék. Visszakanyarodunk a hétvégéhez, kedves hallgatók. Fókuszban a Nagy Dunaui Városi Sport hétvége, igen, az egészséges életmód népszerűsítése, valamint a városgazdag sport életének bemutatása miatt hívták életre ezt a Nagy Dunaui Városi Sport hétvégét, amely nagy sikert aratott mindenki körében. 2 napon keresztül tartott a közösségi aktivitás, pénteken és szombaton is megmozdult Dunaui Város egésze. A testmozgás a fizikai épség mellett a mentális jóllétet is támogatja, ezt tudjuk mindannyian. A kedvelt sportág űzése bizonyítottan a pozitív hatással van a mindenkori egészségre. És napi 15 perc mozgásnak is lehet eredménye, az elmúlt hétvégén viszont 2 napig vehettek részt közösségi sportolásban, kicsik és nagyok egyaránt. A Nagy Dunaui Városi Sport hétvége elsöprő sikert aratott, és városunk sportegyesületei is bemutatkoztak a Mozgásközpontú Fesztiválon. A témával majd még foglalkozunk, addig is a részletes beszámoló fotókkal fent van a dunaiváros.com hírportálon. Most az Outcast vidám slágere következik, ez a Hey Yeah!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93-egy Best FM-en, ezt csak hozzátesszük, és mindjárt indul az útjó közös felvonásunk, így szerda, hát nem mondom, hogy kora este, de ez már tényleg a késő-késő délután. A mikrofon mögött Molek Csongor, és mutatom az óraindító felvételből a részletet. Hölgycsapat zenél a Pussycat Dolls, és szól a Buttons.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
2: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Kínai egyetemi delegációt fogadott a Dunaújvárosi Egyetem. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Kínai egyetemi delegációt fogadott a Dunaújvárosi Egyetem, hogy áttekintsék a két intézmény már meglévő együttműködését, és egyeztessenek annak további bővítéséről. A megbeszélések középpontjában az oktatási és hallgatói mobilitási lehetőségek álltak. A felek többek között a hosszabb távú 1-2 szemeszteres hallgatói csereprogramokról, a mesterszakos továbbtanulás lehetőségeiről, valamint egy 3+1 rendszerű mérnök-informatikus képzés kialakításáról is tárgyaltak. A program szerint ez utóbbi olyan képzési forma lehetne, amelyben a tanulók tanulmányaik egy részét Dunaújváros Egyetemen, másik részét pedig a kínai partner intézményben teljesíthetnék. A találkozón a kutatási együttműködések bővítésének lehetőségeiről is beszéltek, írja Duna Online. Nem sikerült megállapodni a Székesfehérvár önkormányzatának a brit-olasz Racing Ltd-vel, miután a pályázó nem tudta bemutatni a vállalt bank garanciát. A Videóton értékesítésére ezért újabb pályázatot írhatnak ki, jelentette be közösségi oldalán Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A városvezető szerint olyan pályázóval nem köthetnek szerződést, amely a pályázatban tett vállalását a szerződéskötésig nem tudta teljesíteni. Elindul a várólista csökkentési program itt Fejér megyében is. 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és tért protézis, illetve a szürke hájog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és a szakdolgozók kapják meg. Innen Fejér megyéből is. Több nagyáruházlánc is csatlakozott a Nébih élelmiszer pazarlás elleni kezdeményezéséhez. A

0: Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli dél-keleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
0: Kínai egyetemi delegációt fogadott a Dunaújvárosi Egyetem. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kínai egyetemi delegációt fogadott a Dunaújvárosi Egyetem, hogy áttekintsék a két intézmény már meglévő együttműködését, és egyeztessenek annak további bővítéséről. A megbeszélések középpontjában az oktatási és hallgatói mobilitási lehetőségek álltak. A felek többek között a hosszabb távú, egy-két szemeszteres hallgatói csereprogramokról, a mesterszakos továbbtanulás lehetőségeiről, valamint egy 3+1 rendszerű mérnök-informatikus képzés kialakításáról is tárgyaltak. A program szerint ez utóbbi olyan képzési forma lehetne, amelyben a tanulók tanulmányaik egy részét Dunaújvárosi Egyetemen, másik részét pedig a kínai partner intézményben teljesíthetnék. A találkozón a kutatási együttműködések bővítésének lehetőségeiről is beszéltek, írja Duna Online. Nem sikerült megállapodni a Székesfehérvár önkormányzatának a brit-olasz Racing Ltd-vel, miután a pályázó nem tudta bemutatni a vállalt bank garanciát. A videóton értékesítésére ezért újabb pályázatot írhatnak ki, jelentette be közösségi oldalán Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A városvezető szerint olyan pályázóval nem köthetnek szerződést, amely a pályázatban tett vállalását a szerződéskötésig nem tudta teljesíteni. Október 1-én a zene világnapját ünneplik világszerte, így Dunaújvárosban is több programmal készülnek a helyi művészeti iskolák. A jeles naphoz a Wesley de Capo alapfokú művészeti iskola és a Sándor Frigyes zeneiskola növendékei és tanárai is csatlakoznak, hogy koncertekkel és közösségi programokkal hozzák közelebb a muzsikát a városlakókhoz. Remek eredménnyel térhetett haza Torogról a DKS fiatal birkozója Kasszala Máté. Mindössze 15 évesen indult el az U17-es korosztály kötött fogású országos bajnokságán, ahol 3 győzelemmel bronzérmet szerzett. A DKS számára nem indult szerencsésre a verseny, ugyanis a csapat 3 versenyzője sérülés miatt nem tudott részt venni a megmérettetésen. Fekete Csaba és Fierpass András viszont ott lehetett a mezőnyben, ám mindketten nagyot küzdöttek, de ezúttal nem sikerült pontszerző helyen zárniuk. További részletek a Duna Online oldalán. További 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot, itt Fejér megyében is. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkentése miatt módosította az év elején indított programot, így összesen mintegy 57 ezer pályázó juthat támogatással energiatárolókhoz. A meteorológusok szerint száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk a térségben. Napközben többfelé lesz élénk a keleti-dél-keleti szél. Kora reggel 11, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Itt szólnak a nagy kedvencek a 93.1 Best FM-en, nyilván így késő délután, kora este is, kedves dunaújvárosi hallgatók. 2 órát már lepörgettünk, és az utcsó közös felvonásunk indul ezekben a másodpercekben. A mikrofonnál Molek Csongor, Hölgycsapattal kezdünk, zenél a Pussycat Dolls, és tőlük szól a Buttons című dal.
1: 93.1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek jó utat, aki vezet éppen és a kocsiban, remélem a Best FM szól, dunói városi közlekedők. Az 52-13-ason fennakadásra készülni kell közműépítési munkálatok miatt, ez Szabadszállás-Szalk-Szent Márton összekötő út, és a 15-ös kilométerről van szó. Aztán az M6-oson is végeznek útkarbantartási munkálatokat, a 101-es 102-es kilométernél elméletileg már nem sokáig kell terelésre készülni. Ha van egyéb infójuk, akkor kérem jelezzék, 30-as 74 74 777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. Most a Shapeshifters felvételét meghallgatjuk, ez a legsikeresebb számunk, a Back to Basics.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

itt a 93 egy Best FM, a legjobb zenék. Kék hírekkel folytatjuk, kedves hallgatók, mivel elég komoly razziát tartottak a Dunói Városi Rendőrkapitányság munkatársai itt a városban és a környező településeken a napokban. A körözési akció eredményes volt, kettő férfit is előállítottak, egyiküket több betöréssel is gyanúsítják. Az elfogásokról a megyei főkapitányság kommunikációs szolgálata adott ki videóval illusztrált összegzést. A szóvivői tájékoztatóból derül ki, hogy a Dunai városban és a környező településeken tartott körözési akció során a rendőrök célzottan ellenőrizték azokat a frekventált helyeket, közterületeket, vasútállomásokat és címeket, ahol a körözött személyek felbukkanhatnak. Az akció eredményeként, ahogy mondtam, kettő férfit előállítottak a Dunai városi rendőrkapitányságra. Adonyban a vasútállomáson egy 64 éves férfivel szemben intézkedtek, akinek körözését a Dunai városi járásbíróság rendelt el. Hogy mik történtek még, a beszámolóból kiderül a dunaiveres.com hírportálon. Most a Serem zenél nekünk, és meghallgatjuk a Party All The Time című dalt.

mesét. 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Egy Skolt csapattal folytatjuk a műsort, így közös műsorunk vége felé járunk már, kedves dunói városi hallgatók. A Texas zenél, és meghallgatjuk az I Don't Want a Lover című slágerüket, amellyel el is búcsúzom így kora estére. Köszönöm szépen a közreműködést mindenkinek, és persze a figyelmet is. Holnap csütörtökön jelentkezem majd a délutáni órákban. 3-tól itt vagyok, remélem velünk tartanak a folytatásban is. Molek Csongort hallották. Jó pihenést mindenkinek, hello!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Kínai egyetemi delegációt fogadott a Dunaújvárosi Egyetem. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kínai egyetemi delegációt fogadott a Dunaújvárosi Egyetem, hogy áttekintsék a két intézmény már meglévő együttműködését, és egyeztessenek annak további bővítéséről. A megbeszélések középpontjában az oktatási és hallgatói mobilitási lehetőségek álltak. A felek többek között a hosszabb távú, egy-két szemeszteres hallgatói csereprogramokról, a mesterszakos továbbtanulás lehetőségeiről, valamint egy 3+1 rendszerű mérnök-informatikus képzés kialakításáról is tárgyaltak. A program szerint ez utóbbi olyan képzési forma lehetne, amelyben a tanulók tanulmányaik egy részét Dunaújvárosi Egyetemen, másik részét pedig a kínai partner intézményben teljesíthetnék. A találkozón a kutatási együttműködések bővítésének lehetőségeiről is beszéltek, írja Duna Online. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő szervezetek számára. A támogatásokból itt Fejér megyében is segítő és terápiás kutyák kiképzését, a szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint új szakmai programok elindítását finanszírozzák. A pályázatokat október 26-ig lehet benyújtani. A részletek a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján olvasható. Elindul a várólista csökkentési program itt Fejér megyében is. 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és tért protézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és a szakdolgozók kapják meg. Innen Fejér megyéből is. Több nagy áruházlánc is csatlakozott a Nébih élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezéséhez. A héten kezdődő akcióban minden online rendelés mellé a Nébih maradékmentésre buzdító hűtőmágnesét is megkapják a vásárlók, emlékeztetőül a takarékoskodás fontosságára. Idehaza átlagosan több mint 200 kg élelmiszert dob ki évente egy négytagú család. Ennek több mint egyharmada azonban több gondoskodással, például a lejárati dátumok figyelésével elkerülhető lenne. Holnap észak felől egyre több felé jelennek meg majd vastagabb fátyol felhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli dél-keleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban 22 és 27 fok közül melegszik a levegő.
0: A Best FM-en.
2: Holnap ünnepeljük az idősek világnapját. Az új köztemetőben helyezték végső nyugalomra Deák Bill Gyulát. Esni a következő napokban sem fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Holnap lesz az idősek világnapja. Október 1-én arra hívják fel a figyelmet, hogy a szépkorúak valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik meg. Mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
3: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltjük a nyugdíjkorhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem benne maradjanak és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.
2: Ebb összeírást tartanak több budapesti kerületben. A törvény szerint a kutyatartók kötelesek ebben részt venni, akkor is, ha korábban már kitöltötték az adatlapot. Különben állatvédelmi bírságra számíthatnak. A határidők eltérőek, a 7. és a 8. kerületben például december 1-ig, a 6. október 30-áig, a 13. kerületben pedig évvégéig kell az adatokat benyújtani. Ebb összeírást egyébként 3 évente kötelező tartani. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit az erőművek éjszakáján. Október 16-án ismét több ezer érdeklődőt várnak. A látogatók megfigyelhetik az erőművek működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait. A programok ingyenesek, regisztrálni holnap délelőttől lehet. Végső nyugalomra helyezték Deák Bill Gyulát, a magyar blues meghatározó alakjától Budapesten a 10. kerületi új köztemetőben nyilvános szertartáson vettek búcsút. Családtagok, pályatársak, barátok és tisztelői kísérték utolsó útjára. Deák Bill Gyula szeptember 17-én hunyt el, 77 éves volt. Holnap is folytatódik a napos, száraz idő, legfeljebb fátyolfelhők bolyonghatnak az égen. Odakint majd 22-26 fokot mérhetünk. Péntekre is általában derült, napos, száraz időt ígérnek. Nyugaton jelenhet meg a legtöbb fátyolfelhő. Hajnalra akár mínusz 1 plusz 12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Délután 23-27 fok is lehet. Hasonló időre készülhetünk hétvégén is, ismét akár 27 fokban sütkérezhetünk a ragyogó napsütésben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Dalok a 90-es és a 2000-es évekből, az eladási listák és a slágerlisták éléről. Szépen hosszan így lehet ezt kifejteni, hogy mi is történik itt szerdánként. Pop és rádiós slágerek mixben. 6-től 7-ig velem White Boy-on, 7-től szerdai rezidensünk.

0: Tárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: 0625555155 SMS üzenet, Viber üzenet, fotók, videók a Viber természetéből adódóan jöhetnek erre a számra, és persze ezen keresztül lehet minket hívni is. És jöhetnek a tippek is. Ha esetleg a 90-es és a 2000-es évekből lenne olyan dal, ami passzolna a hétfői House-hoz, a szombati hip-hop, az R&B-hez, de eddig nem hallottátok, vagy nem hallottátok volna eleget, akkor nyugodtan adjatok nekünk ilyen tippeket, jó? Szóval bátran 0620 55 55 155, info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, és persze ne felejtsétek el lájkolni Instán és Facebookon a saját profilunkat. Best FM Night Shift, itt találtok.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: És ezek a legjobb zenék mixben utólag is élvezhetőek és visszahallgathatóak, amennyiszer csak akarjátok. Lauer Christian, DJ Hangya, FND, Miller, Slimfit, DJ Németi és én is a Mixcloud-ra töltjük fel a mixeinket. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Itt lehet az enyémet megtalálni, track is.

0: egy shift.
1: Én átmegyek oda, a DJ Fendi átjön erre az oldalra. Ővé a lemezjátszó a következő 60 percben, még egy órán át popos rádiós lágerek szólnak mixben. Szóval pár perc, és innen folytatjuk. Senki.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Mintegy 300 millió forintos közlekedésfejlesztés kezdődött Kisapostagon. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál, Szél Móni. Mintegy 300 millió forintos közlekedésfejlesztés kezdődött a Dunaújváros szomszédságában fekvő Kisapostagon. A Dunasor és a Panoráma utca komplex megújítását egy ünnepélyes alapkőletétellel indították, a beruházás pedig hosszú előkészítés után ezzel a megvalósulás szakaszába lépett. A munkálatok során nem csak az utak burkolata újul meg, hanem a közlekedési környezet is jelentősen átalakult. A Dunasor érintett, jelenleg mintegy 4 méter széles szakaszát 6 méterre szélesítik, az út mellett pedig másfél méter széles, akadálymentes járda épül. A Panoráma utcában szintén másfél méteres széles térköves, stabilizált patkát alakítanak ki, emellett átépítik a buszfordulót, új akadálymentesen megközelíthető buszperon és buszváró készül. A beruházás részeként a csapadékvíz elvezetését is rendezik, értesült a Duna Online. Október 1-én a Zene Világnapját ünneplik világszerte, így Dunaújvárosban is több programmal készülnek a helyi művészeti iskolák. A jeles naphoz a Wesley de Capo alapfokú művészeti iskola és a Sándor Frigyes zeneiskola növendékei és tanárai is csatlakoznak, hogy koncertekkel és közösségi programokkal hozzák közelebb a muzsikát a városlakókhoz. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő szervezetek számára. A támogatásokból itt Fejér megyében is segítő és terápiás kutyák kiképzését, a szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint új szakmai programok elindítását finanszírozzák. A pályázatokat október 26-ig lehet benyújtani. A részletek a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján olvasható. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor itt Fejér megyében sem. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akinek ideiglenes diákigazolványa van, az a személy azonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is. További 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot, itt Fejér megyében is. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkentése miatt módosította az év elején indított programot, így összesen mintegy 57 ezer pályázó juthat támogatással energiatárolókhoz. A meteorológusok szerint száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk a térségben. Napközben többfelé lesz élénk a keleti-dél-keleti szél. Kora reggel 11, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Visszaküldte az egészségügyi törvénymódosítást a parlamentnek az államfő. A sorkatonaság emlékezetéről nyílt kiállítás. Holnap is ragyog majd a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyről szóló törvény módosítását a köztársasági elnök. A jogszabály alapvető céljával egyetért Baka András, de egyebek mellett azt kifogásolja, hogy a törvény korlátozná a szakmai kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Szerinte erről a kamaráknak saját szabályaik szerint kellene dönteniük. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, mérlegelik a köztársasági elnök meglátásait. Lejárt az átmeneti fakitermelési moratórium a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét, hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
3: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
2: Csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a szervezett lakhatási programjában résztvevő családokat. Azt mondták a szolgálat képviselői, a családoktól iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és azokat lefotózták. A karitatív szervezet arra figyelmeztet, ilyenkor mindenki kérje el a máltai is igazolványt, mielőtt ismeretleneket engedne be az otthonába. A sorkatonaságról nyílt kiállítás a Budapesti Néprajzi Múzeumban. A tárlat személyes emlékeken, leveleken, fényképeken, leszerelő cetliken keresztül mutatja be, hogyan maradt meg ez az életszakasz az egyéni és a családi emlékezetben. A kötelező sorkatonai szolgálat 2004-ben szűnt meg idehaza. A tárlat jövő augusztus 29-éig látogatható. A napokban szinte zavartalan napsütés vár ránk. Holnap is legfeljebb néhány fátyol felhő költözik az égre, esni nem fog. Délutánra 22-26 fokig melegszik majd a levegő. Péntekre is általában derült, napos, száraz időt ígérnek, nyugaton jelenhet meg a legtöbb fátyol felhő, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra akár -1, +12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Délután 23-27 fok is lehet már.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. There was a time when I was a child. I dreamt

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Effendi.
1: Igen, én azt hittem, hogy a Bittersweet Symphony az csak kettő ilyen kollektív emlék tartozik így annak a generációnak. Hát ugye vagy a nagyon, nagyon brit fejű Richard Ashcroft, ugye, hogy megy a fekete-fehér videoklipbe és lövd, és mindenkit arrébb egy ilyen angol utcán. Vagy amikor a Reese Witherspoon, ugye a... Milyen, mi volt az a milyen játékok? A,
2: kegyetlen játékok.
1: Kegyetlen játékoknak a végén a kabrióba ugye nyomja ugyanezt. És tényleg mondtad, hogy hát aztán ebből csináltak. Valószínűleg én gondolom pont emiatt a kettő miatt csináltak ebből egy House
2: verziót. Után, igen, igen, igen.
1: Igen, igen, igen.
2: 2000 előtt picivel talán, vagy egy utána, nem tudom, 2000 környékén, és az nekem nagyon bejött annak idején. Na mindegy.
1: Na, DJ Effendi elérhetőséget mondjunk, régen mondtunk már.
2: Igen, DJ Effendi mindenhol, ami azt jelenti az összes social media felületen, illetőleg a streaming platformokon is DJ Effendiként lehet engem

0: Váltás nélkül. Ez a Night Shift.
1: A legtöbb DJ az ezt a saját bőrén tapasztalta meg, ugye, hogy ez a Cadaver, azért ez nem egy közönség énekeltetős dal, mert mindenki az első, hogy Cadaver, Cadaver, és akkor így elhallgatnak, mint a focisták a himnusz második során, hát az már nem megy annyira.
2: Nem baj. Nem?
1: Tehát ugyanez a Tupac California Love.
2: California.
1: Igen, meg a let me welcome everybody to the Wild Wild West. És snit. És innentől fogva angol tanár legyen a talpán, aki tudja tovább a szöveg.
2: Na, ugye nem szokta zavarni azért az embereket annyira. Valamit rá.
1: Nem csak tudom, amikor a DJ ilyen nagy magabiztosságot, hogy lehúzza, és akkor így a döbbent csönt, hogy meg nem tudjuk a szöveget, tudom már.
2: Eleve nem húzigáljuk, nem rázogat, nem rángatjuk azt, nem azért van, hogy rángatjuk.
1: Mi meg így megyünk tovább latin vonalon, ha jól
2: van. Picit beleszorultunk itt a latinba, de hát ebbe az időben jól esik, nem?
1: Nagyon bajunk, ne legyen.

0: Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: Azt mondja, hányszor sütötték már el, ugye, hogy Zsuzsa nem eszik húst. Susan Vega.
2: Igen, ezt nem láttam jönni így a végére, de mindegy.
1: Pedig ez nem, de én azt hittem, hogy ez így adja magát. Pláne ebben a mostani nagy izé kultúrában.
2: Kubaszos uborka, ilyet.
1: Az milyen? Egy
2: az egy
1: szőrös
2: kép, van egy ilyen kép, egy halom uborkán fekszik egy kutya, és akkor kubaszos uborka.
1: Jó van, na hát akkor Tom's Diner, illetve FND's egy óra, aminek hát most értünk a végére. Nagyon szépen köszönjük, Efikém. Hát már bőven október lesz, amikor találkozunk.
2: Hát hajjaj.
1: Hát hajjaj. Hiszen hát ugye bezártad a szeptembert a mai nappal.
2: Már
1: megint ézel, jó. Így. Hát holnap? Na hát akkor ez most
2: ez
1: megint.
2: Ez egy szép évforduló megint.
1: A régi kerékvágás. Jó van, Efikém, akkor októberben találkozunk.
2: Bocsánat, csak gyors kérdés, te kaptál ajándékok?
1: Nem. Köszönjük, meg is vagyok bánt.
2: Hát köszönjük. Köszönjük szépen.
1: Kösz a semmit! 0 6 25 55 105, még a 8 napon belül vagyunk, jó? Úgyhogy...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Holnap van a Merrák elleni küzdelem világnapja. Ingyenes vetítésekkel várják a hallgatókat az egyetemi filmklubok. Folytatódik az enyhe száraz napos idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Ismét önállóak lesznek a tömbösített múzeumok. A Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot megszüntetik, és januártól az érintett intézmények visszakapják jogköreiket, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán Facebook oldalán közölte, a finanszírozás, a pályázatok vagy a bérezés átalakításának részleteit a múzeumi rendszerben dolgozó szakemberek bevonásával alakítják ki. Minden ötödik ellenőrzésen szabálytalanságot talált a NAV a Balatonnál. A környéken zajlott nyári akcióban 2300 vizsgálatot végeztek az adóhivatal emberei. Turisztikai térségekben működő vállalkozásoknál, szolgáltatóknál, rendezvényeken, vendéglátóhelyeken jártak. Legtöbbször azzal volt gond, hogy a vállalkozások nem adtak számlát vagy nyugtát, nem jelentették be a dolgozóikat, illetve nem megfelelően használták az online pénztárgépeket. Holnap lesz a Merrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek majd felhívni a figyelmet. Ha a daganatos betegséget időben felfedezik, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
2: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak közöttük, ezt is szeretném hangsúlyozni. És sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
1: Újraindulnak az egyetemi filmklubok az új tanévben. Az őszi fél évben 28 intézményben mintegy 200 ingyenes vetítéssel és közönség találkozóval várják a hallgatókat. A kezdeményezés célja, hogy megőrizzék és minél többen megismerjék a magyar filmeket, és a mozizást újra közösségi és kulturális élménnyé tegyék a fiatalok számára. Holnap is folytatódik a napos száraz idő, legfeljebb fátyolfelhők bolyonghatnak az égen. Odakint majd 22-26 fokot mérhetünk. Péntekre is általában derült napos száraz időt ígérnek. Nyugaton jelenhet meg a legtöbb fátyolfelhő. Hajnalra akár -1-12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Délután 23-27 fok is lehet. Hasonló időre készülhetünk hétvégén is. Ismét akár 27 fokban sütkérezhetünk a ragyogó napsütésben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Azt hiszem, hogy az időjárása egyáltalán nem lehet panaszunk. Szerintem ez most az indián nyár. Én azt mondjuk nyara, kinek hogy tetszik. És ha minden igaz, akkor ez kitart egészen jövő hét szerdáig. De azért mi egy picit erre még rásegítünk az óra első két dalával. A balatoni nyár jön majd Pixától és a Stereopálmától, de előtte még itt van a Passilda az Apró Medúzától.
3: Ez a Night Shift a Best

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: Best of a legjobb zenék Janet Jacksonnal kapcsolatban, ugye mostanában mindig az a kérdés, hogy miért nem szerepelt a Michael Jackson életéről szóló mozifilmben a Michaelben. Azt azért ne felejtsük el, hogy ilyen tekintetben Janet Jackson már megelőzte a bátyját, hiszen róla már 2022-ben készült egy 4 órás dokumentumfilm. Nagyon egyszerűen csak ennyi volt a címe, Janet. Ennek meg az a címe, hogy Together Again.

Ezt a legjobb zenék 2000-ben alakultak, de a rengeteg tagcserének köszönhetően 2009-re már eljutott odáig a zenekar, hogy az eredeti tagokból senki nem volt a csapatban. Most 26 évvel később az eredeti tagokkal jön az új Sugar Babes album 27 februárjában. Most megjön az Overload.

Best FM a legjobb zenek, minimum 7 dalból lett összeolózva ez a most érkező. Szépen ezt úgy kell mondani, hogy a sampling technikát alkalmazva 7 korábbi dalból vett ki részeket és gyúrta össze egy új dallá, Ainika Mózi ezt. Jön a Here Comes the Hot Stepper, itt a Besten a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Ebb összeírást tartanak több fővárosi kerületben. Idén is ezreket várnak az erőművek éjszakájára. Esni a következő napokban sem fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Holnap lesz az idősek világnapja. Október 1-én arra hívják fel a figyelmet, hogy a szépkorúak valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik meg. Mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltjük a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem benne maradjanak, és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.
1: Ebb összeírást tartanak több budapesti kerületben. A törvény szerint a kutyatartók kötelesek ebben részt venni, akkor is, ha korábban már kitöltötték az adatlapot. Különben állatvédelmi bírságra számíthatnak. A határidők eltérőek, a 7. és a 8. kerületben például december 1-ig, a 6. október 30-áig, a 13. kerületben pedig év végéig kell az adatokat benyújtani. Ebb összeírást egyébként 3 évente kötelező tartani. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit az erőművek éjszakáján. Október 16-án ismét több ezer érdeklődőt várnak. A látogatók megfigyelhetik az erőművek működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait. A programok ingyenesek, regisztrálni holnap délelőttől lehet. Végső nyugalomra helyezték Deák Bill Gyulát. A magyar blues meghatározó alakjától Budapesten a 10. kerületi új köztemetőben nyilvános szertartáson vettek búcsút. Családtagok, pályatársak, barátok és tisztelői kísérték utolsó útjára. Deák Bill Gyula szeptember 17-én hunyt el, 77 éves volt. A napokban szinte zavartalan napsütés vár ránk. Holnap is legfeljebb néhány fátyol felhő költözik az égre, esni nem fog. Délutánra 22-26 fokig melegszik majd a levegő. Péntekre is általában derült, napos, száraz időt ígérnek, nyugaton jelenhet meg a legtöbb fátyol felhő, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra akár -1 + 12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Délután 23-27 fok is lehet már.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ex-zenekari tagokból több is lesz a következő 60 percben itt a Besten. Például itt lesz a Black Eyed Peas egykori énekesnője Fergie, a Big Girls Don't Cry-jal, aztán a Destiny's Child nélkül csak úgy szólóban érkezik majd Kelly Rowland a Worker, és én a Brightoni különítmény is, Fatboy Slim a Praise You-val, és a Fat Sands Small a Feel Good-dal. Krisztina Milian után.
3: Ez a Night Shift a Besten.

0: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Rest FM a legjobb zenék. Pár nappal ezelőtt jelent meg Martin Solveig új kislemeze, az 50, a 50, amit ő maga írt 50. születésnapi alkalmából, és amelyet ingyen és bérmentve bocsátott mindenki rendelkezésére. Jön a Rocky Music!

Best of a legjobb zenék. Egy kis En Vogue, aztán egy kis TLC, aztán egy kis Salt and Pepper, aztán megint egy kis En Vogue, megint egy kis TLC, megint egy kis Salt and Pepper, és ez így megy két órán keresztül. Másfél hónapja tart az It's Iconic elnevezésű turné, ahol a Salt and Pepper a TLC-vel és az En Vogue-gal együtt turnézik, most csak egyedül érkezik a Salt and Pepper a Shook-val itt.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM, a legjobb zenék. Picikét hónap felhősebb lesz, mint ma, de alig fogjuk észrevenni, mert a hőmérséklet az marad ugyanúgy 26 fok körül, és szél, meg csapadék, meg front.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Visszaküldte az államfő az egészségügyről szóló törvénymódosítást a parlamentnek. A Máltai Szeretetszolgálat nevével élnek vissza csalók. Holnap is ragyog majd a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyről szóló törvény módosítását a köztársasági elnök. A jogszabály alapvető céljával egyetért Baka András, de egyebek mellett azt kifogásolja, hogy a törvény korlátozná a szakmai kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Szerinte erről a kamaráknak saját szabályaik szerint kellene dönteniük. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, mérlegelik a köztársasági elnök meglátásait. Lejárt az átmeneti fakitermelési moratórium a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét, hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
3: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
2: Csalók élnek vissza a Máltai Szeretetszolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a szervezett lakhatási programjában résztvevő családokat. Azt mondták a szolgálat képviselői, a családoktól iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és azokat lefotózták. A karitatív szervezet arra figyelmeztet, ilyenkor mindenki kérje el a Málta is igazolványt, mielőtt ismeretleneket engedne be az otthonába. A sorkatonaságról nyílt kiállítás a Budapesti Néprajzi Múzeumban. A tárlat személyes emlékeken, leveleken, fényképeken, leszerelő cetliken keresztül mutatja be, hogyan maradt meg ez az életszakasz az egyéni és a családi emlékezetben. A kötelező sorkatonai szolgálat 2004-ben szűnt meg idehaza. A tárlat jövő augusztus 29-éig látogatható. Folytatódik a napos, száraz idő, legfeljebb fátyol felhők bolyonghatnak az égen, odakint majd 22-26 fokot mérhetünk. Péntekre is általában derült, napos, száraz időt ígérnek, nyugaton jelenhet meg a legtöbb fátyol felhő, hajnalra akár mínusz 1 plusz 12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet, délután 23-27 fok is lehet. Hasonló időre készülhetünk hétvégén is, ismét akár 27 fokban sütkérezhetünk a ragyogó napsütésben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: A Backstreet Boys befoglalta Düsseldorfot két hétre, 10 koncert erejéig. Most tartanak fél időnél, úgyhogy 5-ön már túl lesznek a mai este végeztével, de aztán persze nyomják tovább. We've got it going on, ez is érkezik majd a következő órában itt a Besten, abban az órában, amelyet Avril Lavigne-t már is a Girlfriend-el.
4: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Látványos volt, profi volt, szórakoztató volt. Úgyhogy aki nem volt ott a nyári Puskás stadionbeli Pitbull koncerten, ha még tud jegyet szerezni az MVM domos bulira, akkor mindenféleképpen legalább egyszer életében nézze meg élőben Pitbullt. Jön az I Know You Want Me-t a Best FM.

0: Night Shift. Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Kenny. Best FM a legjobb zenék, nem is tudom, miért gondoltam, hogy majd sikerül. 20 perc alatt az összes jegy elfogyott már az előértékesítés során Stevie Wonder novemberi londoni koncertjére, úgyhogy ha csak majd valami jegy újraértékesítő oldalon nem bukkam fel egy-két belépő, akkor könnyen lehet, hogy megint lecsúszom Stevie Wonderről, pedig én ezt a most érkező dalt eredetiben tőle még egyszer az életben szeretném hallgatni. Another Star volt eredetileg outro lugár, így ebben a formában. Szalom!

Bestefem a legjobb zenék, a Match, az csak pénteken lesz majd a Puskásban, de miatt azért lezárásokra már holnap is lehet majd számítani. Leginkább a stadion környékén, Verseny utca, Dózsa György út, Ifjúság útja, Kerepesi út, az ilyenkor szokásos út.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Vasárnapról hétfőre Viradóra adták át az idei MTV Video Music Awards díjakat, amelyekből 5-öt vihetett haza Madonna. Többek között, mint az év előadója. Lennének kérdéseim azért minden tisztelettel a hangomban. Ő nyitja most a mai utolsó órát Justin Timberlake-kel és a 4 Minutes-el.
1: Ez a Night Shift a Best FM.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy emlékszem.

0: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Blast FM, a legjobb zenék. Na ezt, hogy Sucker DJ, ezt a most érkező úriemberre biztos, hogy nem lehet mondani. Már akkor négy lemezjátszón játszott, amikor még az emberek nem is tudták, hogy négy lemezjátszó egyáltalán elfér egyszer egy diszkospultban. Roger Sanchez érkezik, az Another Chance-el itt a Besten.

Best of a legjobb zenék, és akkor a mai szerda este zárásaként, meg egy picike előzetesként a holnapi napból a csütörtökből érkezik egy kis dáv, mert ugye tudjuk, ha csütörtök, akkor az dance, legalábbis a Nácsi felső 120 perce 6 és 8 óra között. Mixelni fogjuk a legnagyobb dance himnuszokat, holnap is, mint minden csütörtök, a DJ Miller fog majd hozzám csatlakozni a lemezjátszók mögött 7 és 8 között. Ennyi volt már a Night Shift, jön Mooney, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.